napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA.

Pannon Rádió. Vajdasági. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Minden reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Sose gondoltam volna, hogy eljön ez a pillanat, amikor arról kell beszélni, hogy mi is igazából a hús.
3: Szép új világ.
2: Szép új világ, már csak azért, mert annyi alternatíva van, meg laboratóriumban létrehozott hús, meg minden, hogy az Európai Unió most behozott egy olyan dolgot, hogy oké, akkor határozzuk meg, hogy mi lehet a hús. Határozzuk meg, hogy mi pontosan a hús, és határozzuk meg, hogy az olyan kifejezéseket, mint a steak, a rántott szelet, a kolbász, vagy a burger, az kizárólag húst, igazi húst tartalmazó termékek esetében használhatóak.
3: Burger.
2: De hát, hogyha lesz egy olyan, hogy valami laborhúsból készített hamburger, az nem lett hamburger.
3: Erről mindig az a South Park rész jut eszembe, amikor a Shave bácsi elmegy Bread Loaf koncertjére, akinek egyetlen egy nézője sincs, és sírva konstatálja, hogy neki semmilyen tehetsége nincs a zenéléshez. Bread Loaf. És oda megy hozzá, és azt mondja, hogy tudod mit? Egy a baj veled. Rossz a neved.
2: Igen.
3: Neked valami húsosabb nevet kéne adni. És azt mondja, akkor holnaptól leszek Meatloaf. És akkor onnantól meg már így.
2: Igen,
3: szuper. Tömegek jönnek a koncert. És úgyhogy ez a Meatloaf. Valóban, a hús az mindent visz, és ma már nem egyértelmű, hogy mi a hús.
2: És olyan érdekes, amikor...
3: Németországban élő barátom mesélt, az bocsánat, hogy bement a nem tudom, valamelyik egy gyorsétteremlázba, nem mondta, hogy pontosan melyikben, még az is kizárva, hogy nem is ezek közül a legismertebbek közül való. És mondta, hogy ott ő gyakorlatilag négy fajta hús közül választhat.
2: Hogy?
3: Volt ilyen, volt műhús, volt valódi hús, volt mű marhahús, mű csirkehús, és mű... Nem, tehát igazából mindenhol fel volt tüntetve, hogy...
2: Mű.
3: Tehát amikor ő azt mondta, hogy ő kér egy burgert, akkor megkérdezték tőle, hogy ilyen, olyan, vagy ilyen húst szeretne.
2: Oha.
3: És ebből kettő mű volt.
2: Tényleg?
3: És akkor mondta, hogy hát, ha ekkora választék, akkor nem tudom, hogy kérek egy normál marhahúst, vagy valamit, és mondta, hogy jó. És utána azt mondja, amikor ő kivárta a sort, azt mellette lévő sorban is többen rendeltek. És ott meg úgy, hát négy rendelésből kettő úgy figyelte, azok ilyen műhúsok voltak.
2: Tehát
3: nagyon finom. Ezt most ilyen cinikusan mondom.
2: Igen, hát nem igazán, nagyon fura ez a téma. Fura ez a téma, mert annyira sok nézőpontból lehet nézni. Vannak ugye azok, akik nem eszik a húst. Azért, mert szegény állat, ugye?
3: Hallottam ilyet is, hallottam olyat is, egyszerűen nem tudja a szervezete elbírni a húst. Tehát mindenféle...
2: Aha, de a műhúst, ezt elbírja a szervezete?
3: Olyat is hallottam, hogy igen.
2: Hogy az már bírja. Mert olyan is van, amikor valakinek a meggyőződése, hogy ezekkel állatokat ment meg, és akkor azt mondja, hogy de ha van alternatíva, azaz van például vegán hús, vagy van például ilyen valami laborhús, vagy valami gondolom.
3: Akkor inkább azt veszi.
2: Hogy akkor azt azért megeszi, mert én nem azt mondta, hogy utálja magát a hús, csak az állatok miatt nem akarja enni.
3: Aha.
2: Ez érdekes dolog. Nekem a legérdekesebb az egészben az, hogy én tudom, hogy az ember kegyetlen mennyiségbe gyilkol le állatokat, és hogy azt mondják ugye ezek az érzékeny emberek, hogy hát ugye ez szörnyű, és hogy az ember kegyetlen. De én mindig úgy megkérdezem, hogy oké, értem én ezt, de hogy alapvetően a természet nem kegyetlen. Hát még csak, Jézus Isten, ott
3: mi tudod, mit a logika? Hogy te felülemelkedsz a természeten, mert te már túl vagy azon szellemileg, hogy az alapösztönöknek engedelmeskedj. Tehát ők ezt mondják. Egyszer hallgattam én vegánokat podcastban beszélgetni. Nem ennyi
2: vagyok.
3: A lényeg. Tehát az, hogy persze te megindoklod azzal, hogy mert a természet kegyetlen, igen, a gazellát elkapja a párduc, vagy most mondtam valami.
2: Rácsa durván kapja.
3: Az oroszlán. Érted? Tehát, hogy ezeket úgy szétszedi meg minden, és akkor bezzeg te. Igen, de hogyha te magasabb értelmi képességekkel rendelkező entitásként azonosítod magad, akkor te ezt már nem teszed meg.
2: De ez olyan érdekes, mert én mindig azt mondom, hogy bennünk az az érdekes emberek.
3: Az amerikaiak is ezzel indokolják, hogy ők miért járnak annyi pszichológushoz, mert hogy ők túl vannak a táplálékkeresés problémáján, meg most már van egy egzisztencia, és van egy értelmi szint, ami felett már másfajta problémák jönnek.
2: Jó, az oké, én ezt aláírom, csak az az érdekes, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk megfedkezni arról, hogy valami, hogy mi bárhogy nézünk, mi nekünk oké, hogy az agykapacitásunk nagyobb, de a természetben mi az agyunkkal tudjuk ellensúlyozni azt, hogy igazából milyen bénák vagyunk.
3: Hát igen.
2: Abszolút, nincs karmunk.
3: Nem tudjuk elkapni a...
2: Nincs jó fogunk.
3: Nincs.
2: Nullák vagyunk, ha belegondolsz. De független attól, mi még mindig alapvetően egy ösztönös valamilyen szervezeti rendszer vagyunk.
3: Igen, bizonyos esetekben.
2: Igen. Tehát ez a test ahhoz, hogy működjön, még azért mindig azok a szabályok érvényesek rá, hogy mit viszel be. és hogy az is egy érdekes dolog, hogy az a sok lehetőség, ami ott áll előttünk a boltban, az a rengeteg alacsony tápértékű dolog, meg a stb., amit sok mindenki megvesz, nem kell messzire menni, hát hogyha jó étellel táplálod a te szervezetedet,
3: a tested,
2: akkor jobban fogsz működni.
3: Az biztos.
2: Ez ennyi. Az ez biztos. Tehát azon hiába agyarunk mi, azon nem tudunk változtatni. Lehet, hogy valaki kitalálja, hogy olcsóbb legyen ez, meg az, meg amat, és aztán mennyire érdekes, hogy vannak kettetet,
3: a tested,
2: akkor jobban fogsz működni.
3: Az biztos.
2: Ez ennyi. Az ez biztos. Tehát azon hiába agyarunk mi, azon nem tudunk változtatni. Lehet, hogy valaki kitalálja, hogy olcsóbb legyen ez, meg az, meg amat, és aztán mennyire érdekes, hogy vannak emberek, akiknek nagyon kell a hús, és vannak emberek, akiknek meg nagyon nem.

0: az, ami túl sok húst teszünk. Tehát, hogy ennyire nincs szükség. Tehát, hogy ennyire nincs szükség.
1: Jó, de tudod, hogy hányféleképpen túl lehet élni különben ezt az életet?
0: Hát ez az biztos.
1: Egész rossz, meg himiumi kajával is el vagy.
0: Hát igen, igen.
1: Kiflivel is el vagy.
0: El vagy a kiflivel is, de hát mit tudom én, több zöldség kéne, több gyümölcs kéne. Ezekre gondolok én, hogy ezekből kevesebbet teszünk a hús javára.
1: Aha.
0: És akkor itt most Attila is írja, hogy hát mit ír az Attila, várján szerint? De akkor miért vadászok sportba? Te vadászol? Ha túl vagyok emelkedve az ösztönökön. Ja, hogy sportba. Hát most nézd, a sport, most ez még egy más téma. Tehát az, hogy most miért vadásznak emberek, arról itt már beszéltünk, mi nagyon sok szemben műsorban, most nem ez a lényeg, tehát igazából az a fajta vadászat, amire most itt az emberek gondolnak, az amikor az ősember levadásza a mamutot, hogy legyen neki egy hónapra kajája, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az megint más. De itt most, hogy a húsra visszatérve, tehát tényleg itt a szabályozás, az most már különféle ilyen kezdeményezések, meg lobby csoportoknak hála, most már elindult ez a gondolkodás a húsról, hogy meg kell határozni. Definíciót kell adni a húsnak. Mi a
1: hát
0: hús?
1: Igen. Nem csak azon gondolkozok, hogy ha túlkerekedünk a húson, biztos, hogy nem tudunk mi elég sok mindent, de néztem, képzeld el egy műsort arról, ugye, hogy ilyen avokádó őrület lett a világban. És annyira megnőtt a kereslet az avokádó iránt, hogy oké, új területeket kellett szerezni, ahova avokádót tudtak ültetni, vagy mit csinálnak azzal.
0: Igen, az egyébként ilyen környezetpusztító dolog az avokádó, igen. Eléggé. Igen.
1: Na, és akkor igen, mert hogy eszméletlen gyönyörű természeti ilyen csodákat tesznek tönkre igazából annak érdekében, hogy az avokádó föld legyen.
0: És minden igazából hírt maga körül állítólag az avokádó.
1: Szóval, hogy igen, és akkor igazából ez egész rohadt kegyetlen. Szóval, hogy nem csak az állatvilágban, amit mi emberek azért jócskán gyarlóak tudunk lenni egy csomó témában, nem kell ahhoz pont a hús tematikáját felhozni.
0: Hát igen.
1: Fel lehet hozni például az avokádót is, vagy egy csomó minden mást. Ott van igazából a probléma szerintem, mint amit olvastam pár éve. Én ezt mai napig nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténik, de azt mondják, hogy amikor, úgyhogy azért mondom ezt ilyen feltételes módban, én ezt a mai napig nem akarom elhinni, hogy amikor nagyon jó a kávétermelés egy évben, hogy akkor beállítsák, hogy ne legyen túl kínálat, hogy ilyen masszív mennyiségben fogják a kávét és belöntik a tengerbe.
0: Én ezt tudod, nem tudtam.
1: Én nem tudom.
0: A bostoni tea délutánról hallottam, de az más volt.
1: Az más. De szóval, hogyha ilyen van, akkor tényleg az durva. Mint olyan is kegyetlen, egyszer láttam egy ilyen műsort, ez már műsor volt, hogy azon a területen, ahol nagyon sokszor, ahol a kávét termesztik, vagy szedik, ott annyira rosszak a körülmények, és annyira nincs pénz, hogy ők a kávét, az igazi kávét nem is engedhetik meg maguknak. Hanem a kávénak van valami mellékterméke, meg erre arra, és azt akkor himi-humi valamit ők pörkölgetik,
0: és hát azt hiszák meg, azt fogyasztják. Ünnepnapokon ihatnak egy csésze kávét, abból, amit leszettek.
1: Itt van a baj, nem? Na, itt van a baj, szerintem.
0: Jó, nem vicces ez, de hogy hát mennyire szürreális ez az egész, persze. Tehát a kávéültetvényeket is. Igen, ezt már hallottam, tehát hogy. És akkor a kávégyártók, meg a forgalmazók, azok így ráírják, hogy tudod, fair trade, meg nem tudom, környezettudatosság, meg nem tudom, happy place, meg, tehát hogy ott azért megvan ez az önpromó, az tény. A rövid ellátási lánc megjelölés csak olyan uniós eredetű termékek viselhetik, ezek a húsra vonatkozó megint szabályok, amelyek kevés közvetítőn keresztül jutnak el a fogyasztóhoz. Tehát nem az van, hogy
1: jó, ez jó.
0: Sokan kezében megfordul. A vidékfejlesztés és a termelői szervezetek erősítést azt jelölik a fair-rel. Tehát, hogyha azt írja a húsra, hogy nem tudom, fair trade, akkor az ezt jelenti. Tehát ugye meghatározták, hogy az unióban mi importálható. Itt is ugye van egy szabály, hogy a növényvédőszer maradék nem haladhatja meg a határértékeket, ezt ugye ők meghatározták. Tehát ma állítólag, és jól olvastam erről épp egy fórumot, ott így megnehezült ezáltal a húsbevitel. Az
1: igen.
0: Európai Unióban igen, igen. Mert nagyon sokan, akik eddig egyfajta gyakorlatot követtek, azok rá lesznek kényszerítve, hogy átírják a saját szabályaikat. Meglátjuk.
1: Kemény, meglátjuk, hogy mi lesz. De nem tudom, hogy nekünk itt valahogy, te tudsz arról különben, hogy mi nekünk itt Szabadkán, vagy itt Vajdasága valahol, vagy inkább Észak-Bácskára szűkítsük, hogy itt nálunk különben van valahol ilyen laborhús, ezt mi vehetünk? Vagy ilyen valami, vagy hogy tudná eljutni ez hozzánk?
0: Nem tudok róla. Én nagyon csodálkoznék, ha lenne. Mert nincsen, nálunk nem hiszem, hogy annyira jellemző.
1: Ez
0: Magyarországon
1: érdekes.
0: Már van, ott szerintem van. Egyszer olvastam egy interjút egy ilyen, ugye hogy hívják ezeket? Incredible Burger? Vagy? De van ennek valami neve, ami nem húsból készül.
1: Igen, nem tudom.
0: Adtak egy ilyen fantázia nevet, és akkor ott egyszer megnyílt egy ilyen hamburgerező Pesten, és ott meséltek arról, hogy hogyan állítják el, és hol állítják elő azt a hús.

0: Mindegy, szóval igen, és Magyarországon. Én vajdaságban, hát Szerbiában nem gondolom.
1: Jó, lehet, hát előbb-utóbb biztos, hogy tudtok ilyen valamiről, akkor írjátok meg. 063-621-605.
0: Húsevők országában nálunk mindennél többet érnek, sokkal fontosabb a hús.
1: Az igaz.
0: Nem tudom, csodálkoznék rajta.

0: nézed meg a hercen. Pannó reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Hát végén van. Most muszáj erről beszélnem egy kicsit. Nagyon boldog vagyok. Itt lesz ma is egyébként kastélyokról szóló beszélgetés, majd a Pannó reggeli utolsó órájában. És valahogy most itt a szünetben eszembe jutott, hogy láttam, hogy egy ismerősöm arról posztolt, hogy Ícskán járt az Ícskai kastélyban. És mondom itt, hogy igazából én nem is hallottam még az Ícskai kastélyról, és most utána néztem egyébként. Nem tudom, hogy aki ott lakik a hallgatók közül, a Nagybecskerek környékén, ugyan írjon már, hogy járt-e már ott. Kastélyszállóként működik ma egyébként, 45 szobával rendelkezik. Van medence, télen jégkoripályát hoznak létre ott a parkban, lovarda, víztorony, tágas kert tartozik hozzá, és 1820-ban épült ez a kastély Lázár Ágoston, Lázár Lukács és Lázár Ágoston, igen, birtoka volt, 17 hektáros őrmény, jószágkereskedő és kincstári bérlő, és képzeljétek egy, amikor megnyitották ezt a kastélyt, akkor volt 9 éves Liszt Ferenc, és ő is hangversenyt adott ott.
3: De durva.
2: Hihetetlen. Ícska. Annyira fantasztikus helyek vannak itt nálunk, hogy elájulok. Legszívesebben most így leköszönnék és elindulnék Écskára. Komolyan, soha nem is voltam még ott, de őrület. És nevezetes és... egyébként a Szent Hubertus szobor, ami a vadászok védősz, aki a vadászok védőszentje, és nagyon sok szép szobor található a parkban, szökőkút, kis tavacska, étterem is működik, úgyhogy fantasztikus. Én nem is tudom, hogy nem. Ferenc Ferdinánd egyébként nagyon sokszor szállt meg ott.
3: Most van itt egy ilyen bejegyzés, most láttam, találtam rá. Valaki ilyen bejegyzésben tette közzé, de tényleg elég megbízhatólag tűnik a történet. Gondolom, hogy feltárt egy kicsit ezt a kastélyos témakört. Délvidék területén több mint 70 kastély található, de közülük csak 2 az Ícskai Lázár kastély és a Botka kastély biztonságos a látogatók számára, többi az eléggé romos állapotban van.
2: De várj, voltunk mi egy kastélyban, amit pedig egy ilyen oktatóközpont alakított.
3: Az a Fantaszt.
2: Nem. Tungyerszki. Nem, ott étterem működött.
3: Oktató, nem, iskola, hanem egy ilyen... iskola, Bárádban.
2: Kis, igen.
3: Iskola van a...
2: De hol is van
3: a,
2: ez?
3: Van az épületben most.
2: Most nem akarok hülyeséget mondani.
3: Nem tudom pontosan, Beodra, ilyen valami.
2: Lehet, hogy Beodra, ugye nekem is.
3: Azon a területen,
2: az
3: vagy azon a vidéken, ahol egyébként több kastély is található természetesen. Most egy kicsit belülekes, jelüzetes téma a mai kőbezárt történelem következő epizódjához, ahova vagy Loboda Árpi érkezik újra ide a stúdióba. Ugye itt a Címeres Örökség című dokumentumfilm sorozat, ami a Pannon TV-ben jelent meg, ennek a szerkesztőiről van szó, és ő is hát ugye ezeket a témákat tárta fel, vagy kastélyokat, illetve hát ezek néhányát. Reméljük, hogy majd lesz folytatás, ugye 6 kastélyban jártak, ezeket részletesen is szakértők segítségével járták körbe, kiváló képi anyagokkal megsegítve mindezt. Mi ugye ezt rádiós formában tárgyaljuk ki, egy picit saját tapasztalatokat is bele vonva az egész történetbe, de igazából érdekes témák ezek, ugye ezt feszegettük múltkor Árpival is, hogy milyen érzés, ugye külső szemmel nézve, hogy mi az érdekesebb, vagy mi az, ami olyan vonzóbb az ember számára, mert ugye azért lássuk be a kastélyoknak a zöme itt Vajdaságban, ahogy itt ebben a bejegyzésben is olvasható, vagy hogy hallhattátok, romos állapotban van, mi több, sokszor életveszélyes ugye bemenni ezekre a helyekre. Mi is jártunk már ilyenekben egészen pontosan. És múltkor így bátorkodtam feltenni egy ilyen kérdést a Loboda Árpinak, hogy mi az érdekesebb, az, amikor mondjuk olyan kastélyban tudsz ellátogatni, ami valamilyen funkciót betölt ma is, ugye ilyen akár ez az iskola épület, uh-huh. amit mondtál, vagy ami számomra teljesen új információ volt, hogy a Topolyai Kraj kastély az lényegében a múzeumnak az épület, ott a múzeum működik most, hogy érdekesebb-e az, vagy a másik véglet, amikor még az eredetibb formájában, illetve annak valami maradványait látod, szó szerint is, de azért még fellelhetőek akkori nyomok, tudom én, freskók, rajzok, festmények, bármi, vagy ez, amikor azt látod, hogy megőrizték, viszont úgy átalakult, és úgy már nem az, már nem az ugye ebből kifolyólag, mint ami volt annó, és ő is azt mondta, ha jól emlékszem, hogy talán az az izgalmasabb, amikor még a eredeti állapotban látod, igen. Még ha romos is, És hát akárhogy is nézed, mindig egy ilyen keserédes témakör igazából, ugye ezeknek a vajdasági kastélyoknak a története, mert az a fajta szint, meg életszínvonal, amit ugye ezek az ott élő emberek elértek, de nem csak ilyen szempontból érdemes ezt vizsgálni, hanem úgy is, hogy mennyi mindent tettek az adott városért, településért, ahol létrejött ugye az ő lakóhelyük is ezeknek a kastélyokon keresztül. Hogy nem is tudom, hogy mit akartam most mondani igazából. Szóval mindig ilyen pompás ezekről beszélni, meg olyan érzést kell benne, de közben azért ott van a valós kép is ezekről, hogy azért most milyen állapotban vannak. Hát mindig egy ilyen fájó pont igazából, de nagyon izgalmas ezeket felkeresni, csak mindig hát mi sem győzzük hangsúlyozni ugye minden egyes ilyen beszélgetés során, meg akár itt is, amikor mondjuk csak úgy random jön fel ez a téma, hogy látogathatóak, ezek általában megközelíthetőek nagyon közelről, és néhányról tudok én is, vagy tudunk, ahol be sem tudsz menni, szintén ott Bánátban. Hát ott az Aracsi puszta templomhoz, amikor igyekeztek lefelé, ott útközben egyébként, ha bánáti oldalról mentek le, akkor ott van néhány ilyen kastélyos helyszín.
2: Igen, van egy gyönyörű, ami annyira be van kerítve, hogy egyszerűen nem tudtunk bejutni.
3: Hatalmas az udvara, hatalmas a kerítés veszi körbe, ugye ez még egy akkori kerítés lehet, ami a kastélyhoz épül, de oda bent tudsz bemenni lényegében. Van ezzel szemben viszont sok, ahol meg úgy be tudsz menni, de tényleg életveszélyes. Tehát amikor így felméred, így akár laikus szemben is ugye.
2: Igen, de a pont ezért az... izgalmas egyébként.
3: Hát igen, csak tudom, egyszer szakadjon be az ember láb alatt a padló, és akkor onnantól kezdve azért, hogy meggondolná az ember, hogy mi van. Hát a Spitzer kastély az érdekes. Ott voltunk.
2: Igen.
3: Azt láttuk élőben is. Hát a képeken, ami szerepel általában róla, az többet mond egyébként, mint ami megmaradt most már azóta is belőle. Hát szomorú azt látni, hogy igazából az a helyzet, hogy az utóbbi 10-15 évben is elképesztő ütemben romlik az állapot ezeknek az épületeknek. Ez pont a múltkori beszélgetés során sikerült rájönni erre a következtetésre, amikor a Babapusztai kastélyról beszéltünk, és találtam fotókat egyébként 2010-es évek elejéről, 2009-ből azt hiszem, hát basszus, teljesen másképp nézett ki, teteje volt még a toronynak, épületszárnyaknak, mindennek, teljesen más állapotú volt, nyilván akkor sem volt túl fényes állapot, mert akkor úgy egybe volt az egész, hát ha most látogatsz el, akkor ez teljesen más a történet. A Spitzer kastélynál pedig ugyanez van egyébként, amikor valami fotókat látsz róla, látod azt a fotókon is, hogy nyilván egy elhagyatott rossz állapotban lévő kastélyról van szó, de amikor így elmész élőben, tényleg pár év alatt olyan ütemben romlik az állapot a sajnos ezeknek az épületeknek, hogy elképesztő, de pont a Spitzer kastélyban viszont vannak olyan lenyomatok, amikor felmész mondjuk az emeletre, mert itt ott azért, hogy mit tudom én, utána betonozgattak, meg olyan picit, egy fokkal biztonságosabbá tették, hogy mégse az legyen, hogy akkor nem tudom felmenni az emeletre, akkor leszakad alattad a lépcső. Tehát utána javítottak bizonyos pontoknak, és ott van egy ilyen régi fürdő rész, nem tudom, hogy emlékszel-e.
2: Igen.
3: Ilyen kád fürdőhely, igen, ilyen igen. Kör alakú ablak, ugye ki a külső tájra, a mezőre, tehát fantasztikus lehetett, és ezek igazából azért hitelesebben tükrözik azt, hogy milyen lehetett akkor az élete az ott lakóknak. Ezzel szemben még, hogyha mondjuk nem tudom valami, még hogyha ilyen nemes célra is használták fel az adott épületet, hogy múzeumot létesítettek benne, vagy akár iskolát, és megőrizték a külső állapotát, a belseje azért teljes mértékben elveszíti sajnos ugye azt a hangulatot az átépítések során, amit tükröznek még mondjuk ezek a nagyon romos állapotban lévő kastélyok.
2: Most azért nyomkodtam a mobilomat itt, mi alatt beszéltél, mert megkerestem ezt a bejegyzésemet, tavaly nyárit, és Beodrán Karácsonyi kastély van, tehát ott jártunk, az, ami át van alakítva igazából egy sulivá talán. És Bocsáron van a Hertelendi kastély, ez volt bekerítve, tehát ide nem lehet bemenni. Ennek van ez a hatalmas udvara is gyönyörű egyébként, tehát hogy látszik, hogy a kastély is még viszonylag azért jó állapotban van. Mögötte ott parkoltak ilyen mezőgazdasági gépek, és akkor ott lehet, hogy zajlik, lehet, hogy ez ilyen szövetkezetnek a része, és ott parkolják ezeket a járműveket, nem tudom. Meg ugye Óbecsén van a Gombos kastély, amire teljesen véletlenül bukkantunk rá, és ott is van egy csodálatos kútszerűség, egy női akt szobor, fantasztikusan gyönyörű egyébként. Meg hát ugye ott van a környéken a Marcibányi Léderer kastély is, amiről majd Loboda Árpi beszél nekünk az utolsó órában, igen. És én egyébként erről a kastélyról, amit említettünk az előbb, a Botka kastélyról nem hallottam még, és most utána jártam, tényleg jó állapotban van egyébként, felújították, Kapetanovon található. Uh-huh. Bánátban van, most hirtelen én nem is tudom, hogy hova tenni, hogy hol található ez a település egyébként, de tényleg nagyon szép, úgyhogy lehet, hogy így meg kéne ejteni még egy ilyen túrát, hogy ezt a kastélyt megnézni, illetve az Écskait.
3: Hát bőven van mit nézni, ahogy itt írják is több helyen, hát több mint 60-70 nagyjából a kastélyok száma itt Vajdaság szerte. Adriána vetett fel egy nagyon jó és korrekt kérdést ezzel kapcsolatban, írja, hogy az épp a kastélyos műsor kapcsán jutott eszembe, hogy nézekről semmit sem tanultunk anna, amikor suliba jártunk, lehetne az oktatás keretein belül akár csak fakultatívan, mondjuk művészettörténet vagy helytörténet ismeret óra. Nagyon fontos lenne, azért is, mert nagyon izgalmasak ezek a történetek, és hogyha belegondolunk, egy-egy ilyen kastély mögött azért rejlik egy nagyon komoly élettörténet, és ez pont a Loboda Árpival történő beszélgetések során tudtam én is kikövetkeztetni igazából, hogy ezek olyan élettörténetek, és ezek az emberek, akik valamilyen felsőbb hatalmi megbízás során jutottak hozzá földterületekhez, ezek olyan céllal hozták létre azt a rendet adott esetben, és nyilván ugye ennek a legjobb lenyomata nyilván a kastély, meg hogy hogyan élhettek. Tehát nem csak vagyonos emberek voltak, akik úgy önmagukért léteztek, hanem ők konkrét fejlesztési folyamatokat tudtak kieszközölni a hatalmuk és a szakértelmük révén, annak érdekében, hogy mondjuk egy település mondjuk fejlődésnek indulja. Hát most a Babapusztai a múltkori, ez pont nem volt ennyire jó mint a példa erre, mert ha bár ott is történtek ugye a kastélyépítő és tulajdonosai részéről kezdeményezések itt a környéken, de az pont úgy nagyon kívül esik mindenen, ugye pont erről beszéltünk, hogy nem Alexa Csántichoz tartozik, ez Babapuszta lényegében, ami nagyjából 7-8 kilométerre található még onnan is, tehát mindentől egy picit messze van, kívül van Zomboron, csak kisebb települések veszik körbe, azok is távol vannak, Szabadka az még távolabb van hozzá képest, tehát hogy nem igazán sikerült annyira összefűzni a szálakat, de mondjuk például a Kraj családnak a története Topolyán, hát én azt gondolom, és a történészek is így gondolják, hogy nagyon sokat köszönhetnek neki, vagy köszönhetünk neki, mint a családnak annak a fényében, hogy Topolya mondjuk olyan szintű rangra tudott emelkedni, amilyen rangra emelkedhetett igazából, tehát hogy megindult a fejlődés, mert ugye nagyon sok mindent ugye egy ilyen átfogó intézkedés azért hoz magával, képülnek az utak, infrastruktúra, mezőgazdaság, fellendül a városi élet, ugye szinte mindig kivétel nélkül az összes ilyen nagy családnál, akik valahol ott voltak, valamelyik vajdasági településen vagy jelen voltak, ott megindult a nekik köszönhetően igazából ugye ez a polgáriasodás, a századfordulón valahol még erőbb is ugye belekezdtek ebbe a folyamatba, és azért ezek elképesztő dolgok. És valóban nagyon sokat segítettek ezeknek a településeknek, hát akár csak a Horgosi Kárász kastélyról, ha beszélünk, csak hát utána ugye történt, ami történt a történelemben, elég turbulens időszak vette kezdetét, és pont ugye akkoriban jöttek létre ezek a kastélyok, amik nagyjából, hát nem is tudom, 100-150 évig tudtak úgy létezni, mondjuk egy-egy család felügyelet alatt idézőjelesen, talán még addig sem, és nagyon vicces az, hogy mondjuk az emberiség történetében, vagy emberi viszonylag, vagy történelmi viszonylatban ez nagyon rövid időszak, viszont nagyon sok minden történt és zajlott. Első világháború, második világháború, tehát hogy azért itt rengetegszer elvettek emberektől komplett vagyonokat, akkor esetleg volt arra például, hogy visszaszereztek valamennyit, aztán újra elvették, tehát hogy nagyon szomorú és nagyon-nagyon nyomasztó történetek ezek, hogy tudnak lenni, de ugyanakkor van egy fényes oldala, és ez pedig mindenképpen ez, hogy rengeteget tettek azért ezek az emberek, hogy fejlődésnek induljon az adott település, ahol éppen ők jelen voltak valamilyen formában. Úgyhogy hát érdemes ezeket felfedezni, van egy kiváló könyv egyébként. Vajdasági eltűnt kastélyok, délvidéki. Vagy délvidék, igen, valami ilyesmi a címe. Fantasztikus kiadvány egyébként, nagyon vastag, és részletesen tárgyalják a kastélyoknak a
2: kastélyok
3: történetét, képmellékletek vannak, csak igen, tehát kicsit az a benyomásunk, hogy hát itt van most a Spitzer kastélyról rákerestem, tehát én nem tudom, mikori kép lehet ez, de volt olyan időszak mégis, ez nem volt olyan régen, amikor tető alatt volt, mégis teljesen más volt az állapota. Mi, amikor oda eljutottunk, akkor már nem volt teteje. És megy tönkre az egész, kegyetlen módon és elképesztő ütemben, sajnos.
2: Igen.
3: És nem úgy tűnik, mintha ezt megpróbálná bárki is megoldani, mi többet körbeépítették ilyen mezőgazdasági nem is tudom, gépesített rendszerrel, tehát ott vannak valami sínek, így félik az épület fölött, akkor ott küldik le, nem tudom, innen-oda a takarmányt, meg nem is tudom, mire szolgál, tehát ilyen szürreális az egész, hogy is ilyen jellegű dolgok vannak, meg veszik körbe, de közben ott van egy ilyen fantasztikus kastély, ami még mindig fantasztikus, és mindig lélegzetel állít, amikor így megnézed kívülről, és főleg, hogyha bemész, igaz, hogy most már minden vitrázs, ugye, ami azért nagyon jellemezte, rengeteg ilyen üvegfelülete volt az épületnek, hát azoknak a 97-8%-a most már ki van törve, már nem is nagyon látsz belőle semmi.
2: Én láttam erről a kastélyról néhány évvel ezelőtti fotókat, akkor még például a cserépkályhák is ott voltak. Azokat nyilván valaki lebontotta, úgy döntött, hogy hát, ha nem kell senkinek hazaviszem.
3: Persze, széthogyják az emberek.
2: Érdekes
3: az
2: egyébként, mert én egyébként így érzek késztetést arra, hogy én valamit ezekből a kastélyokból hazavigyek. Hát nyilván nem fogok, de például volt ez a női szobor, ami egy ilyen kútnak a része, tehát szívem szerint elmennék oda éjszaka is hazavinni valahogy, de komolyan. Tehát, hogy szegény ott van, ott áll szomorúan, benőve egy dzsungel közepén, lepik a legyek. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy akármikor bementünk egy ilyen kastélyba, milliárd légy van. Én először, amikor ezt így felfedeztem, tehát először jártam olyan kastélyban, amikor beléptem, akkor így fölröppent, tényleg rengeteg légy, tehát gyakorlatilag nem lehetett látni a legyeket, akkor az volt az első gondolatom, hogy úristen, talán nincs itt egy holttest, hogy mi ez a rengeteg légy, és tök érdekes, hogy behúzódnak ezekbe a hűvös épületekbe, és azóta már többször tapasztaltam ezt. Szóval, hogy úgy sajnálom ilyenkor ezeket a szobrokat például, hogy úgy ott vannak, ellettek felejtve, és tudod, hogy nem tudom. Tehát igazából úgy viszonyulok hozzájuk, mintha élő emberek lennének. Nem tudom, olyan nyomasztó. Szomorú nagyon egyébként.
3: Nyomasztó, de ugyanakkor érdemes ezeket a helyszíneket felkeresni, mondom, tehát mindenki maga döntse el, hogy mennyire közelíti meg ezeket az épületeket, mert a túlnyomó részük az nincs olyan állapotban, hogy oda bemegyünk, vagy felmegyünk, nagy Isten, valami magaslati pontjára.
2: Én csak a pincékbe nem merek bemenni, az nekem horrorisztikus, amikor igen, látom ezt a sötét lyukat, hát ott nem tudom, hogy minek kéne történni, hogy én oda lemenjek. Fölmegyek, tehát hogyha föl kell menni egy szintet, vagy valami toronyszerűségbe, akkor oda azért fölmerek menni, hát úgy, közben dobog a szívem, szívroham közeli állapotban vagyok, de pincébe soha. Amit Adriana érdekes írt egyébként, meg nagyon jó ötlet, igazából ezt olyan módon is meg lehetne valósítani, hogy középiskolásoknak ilyen osztálykirándulást szervezni. Hogy nem tudom én, egy picit, 4 nap, és most a bánáti kastélyokat végigjárjuk.
3: Egy picit kiemelni akár ezeknek a családoknak a történetét és fontosságát, mert elvileg most visszakanyarodva megint egyébként a Kraj családra. Topolyán egyébként van ennek egyfajta kultusza. Ha jól tudom, akkor ott vannak is valami földi maradványai a családnak egyébként, amit kimondottan a templomban helyeztek el, és ezek olyan erekik, olyan szakrális dolgok és emlékek egyébként, amit nyilván igyekeznek azért hülyen őrizni, csak az is úgy bennmaradhat a templom falai között. Tehát felmerül bennem, hogy vagy nem tudom egyébként, most nem kérdeztem körbe topolyai ismerősöknél, de hogy élek ott legalább a köztudatban az, hogy mondjuk adott esetben mennyi minden köszönhető, mennyi mindent köszönhet topolya ennek a családnak, és mondjuk a hadhatós tevékenységének, mert ha jól tudom, az a szemközti egykori fürdőt, azt egyébként ugyancsak ő hatásukra építették ki. Érdekes témák ezek igazából, érdemes lenne utána nézni. Történészek foglalkoznak ezzel, csak a szélesebb közönséghez valahogy nem jutnak el megfelelően ezek az információk, pedig nagyon hiánypótló lenne, azt gondolom.
2: Igen.
3: Hát meg egyszer úgy helyrehozni, legalább néhányat, de jó lenne.
2: Csak az a baj, hogy minél jobban tönkre mennek, annál nehezebb visszahozni. Ugye, tehát, hogy az ürletes összegbe kerülne egyébként egy ilyen kastélyt helyrehozni.
3: Igen, az meg lehetetlenség is, mert most már ott tart igazából. Tehát a tetőszerkezetét veszítik el, és odatok kezdve vége a történetnek. Igen. Tehát a Kárász kastélyt Horgoson ez mentette meg, hogy kicserélték, ugye megfelújították a tetőrendszert, és azóta, hogy nyilván egyben van. De hát na, ezt kellene meglépni a többivel is, amíg nincs teteje egy épületnek, addig baj van.
2: és elég milyen gyors ütemben romlik. Milyen jó a kastélyos műsorot, topolyaiként, igen, tudtunk ezt, azt, de a műsorban volt újdonság. Látod?
3: Na, szuper. Bravo. Örülünk neki. Ma gratulálok, is szolgálok Sánta újdonságokkal. Zoltán. Hát ne nekem gratuláljatok, a Loboda Árpi beszél ezekről egyébként, én csak itt ülök
2: jó,
3: és hallgatom.
2: Jó, neked a műsorhoz.
3: Csókára fogom ma ellátogatni egyébként.
2: Igen.
3: Ugye ott van ez
2: az a kastély is nagyon szép.
3: Kastély, egy hatalmas, egy fantasztikusan szép park mellett egyébként. De hát az sem nincs funkcióban.
2: Ez is ilyen szövetkezeti épület.
3: Igen, abból látszik, hogy úgy életben tartották valamennyire, amennyire lehetett. Tehát általában ugye az volt a baj, hogy amikor egy-egy ilyen hatalmas méretű épület elgazdátlanodott, akkor onnantól kezdve valamilyen állami vonatkozású bármilyen intézményhez jutott adott esetben, és hát ugye ezek az intézmények ezek nem rendelkeztek olyan anyagi forrásokkal, amivel azt úgy helyre lehetett volna hozni, hanem bizonyos részeit helyrehozták, átalakították, kialakították önmaguknak, de hogy alapvetően az sem arról szólt, hogy akkor na most megvigyázzák és visszaállítják egy megfelelő állapotba, hanem úgy kicsit részenként történik. Az Árpi mesélt egyébként szintén ez nagyon vicces volt, hát ilyen tragikomikus inkább, hogy milyen érdekes mondjuk a Kárász kastélynál, hogy ott is volt minden, az volt iskola, volt valamilyen katonai, nem tudom, milyen vonatkozású valami intézmény, ez volt ott, az volt ott, volt, és mondja, hogy a legviccesebb az nyilván az volt, hogy volt ilyen konditerem is egy időben. Tehát, hogy voltak, vagy egy konditermi vállalkozás berendezkedett ott bizonyos helyiségeiben, és mindenfajta szín és festék felkerült már ezekre a falakra, és ahogy kaparászod, mindig egy előző korszaknak jön elő a maga valósága igazából. Hát, szomorú, de izgalmas téma igazából.

0: Rádiófüstük, DASZ rádióprogram.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Anett, loptál már autót valaha életedben? Vagy kamiont, vagy buszt?
3: Persze, persze, többet is.
2: Pedig, amikor az ember fiatal, akkor csinál hülyeségeket. Jó az, hogy ellopja a szülei, vagy a más haverjának az autóját, az itt dolog. De ugye Magyarországon volt egy ilyen, azt hiszem, ugye volt nemrég egy ilyen, hogy valami Szeged mellett fiatalok elloptak egy buszt, azt elvettek vele 50-60 kilométerre arra, hogy valami volt. Nem emlékszem már pontosan. Hát most a főszereplőnk Changlin Lee, kérlek szépen, Michiganbe történt a sztori. Changlin Lee belekeveredett egy autóbalesetbe. Kihívták oda a mentőt, kijöttek a mentők, és Changlin úgy gondolta, hogy neki el kell innen menekülnie, beült a mentőautóba, és elkezdte, ellopta. És elkezdett hajtani. Persze, a rendőrök is kint voltak, ugye rögtön elkezdték üldözni. Nem lett jó vége, Changlin az így átment így egy lámpákon, meg így abált, mint az állat van, amikor 110-re fölment, mármint fölgyorsult ezzel a mentőautóval, és utána végül ő is beleütközött valakibe, de úgy, hogy ott voltak hátul az orvosok, meg a beteg. A beteget válficammal akarták bevinni a kórházba. Changlin megétett, de randolírozott itt, úgyhogy tele volt a mentőautó.
3: De végül ki is gyulladt a mentőautó.
2: Ja, ki is gyulladt a mentőautó. Szerencsére mindenki rendben van, tehát mindenki így megúszta. De azt hiszitek, hogy itt vége van? Nem. Odaértek a rendőrök, Changlin el akarta venni az egyik rendőrnek a fegyverét. Ezt nem bírták. Bevitték a kórházba. A kórházba megint megpróbálta elvenni az egyik rendőr fegyverét. Mondták, hogy nagyon most elég a hülyeségből. Úgyhogy bíróságra dobták a srácot. Hát, ahol különben, tudom, van ez az óvadék Amerikában, ez 5 millió dollár, ha ezt nem fizetik ki, akkor ott marad a börtönbe, és november 3-án lesz a következő tárgyalás.
3: Igen.
2: Changlin, vagy hogy hívják? Igen, Changlin. Jó megcsinálta.
3: Hát igen, így halmozta a problémákat, sajnos.
2: Folyamatosan, ja, találtak nála egy kést is. Lehet, ez valami gangster. Changlin.
3: Lehet, de most ez annyira vicces egyébként, nem, hogy így ellopsz egy mentőautót, és kiderül, hogy ott a beteg.
2: Ez elég szörnyű.
3: Filmekben van nagyon sokszor ilyen, hogy ellop meg egy kocsit, és akkor tudod, így megy a gangster, száguldozik, és akkor egyszer csak hall valami fura hangot, így hátra nézi, és akkor látja meg, hogy jaj, hátul a gyerekülésben ül egy baba.
2: Ugye?
3: Annyira tipikus ilyen film jelenet
2: persze,
3: egyébként.
2: Persze, abszolút.
3: Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem csináltam ilyet gyerekkoromban.
2: Sok mindenkinek van ilyen története, hogy ellop valamilyen járművet. Nekem egyszerűen volt egy nagyon fura élményem, aztán amikor megosztottam a barátaimmal, akkor mondták, hogy nem, azért másnak is volt milyen élménye. Ugye a középiskolában az APN 4-esemmel jártam. Krisztus előtt 600-al még ilyen nem mentek iskolába az emberek. És akkor a lényeg az volt, hogy én azt ugye le kellett úgy zárni, mert hát azt csak berúgtad. Mm-hmm. Nem volt kulcs, meg ilyesmi. Ilyen szürreális ez. De valóban nem is tudom, hogy milyen elképzelés volt ez egyszerűen. Na mindig. Bezártam az első kerekét, aztán mire jöttem ki az iskolába, már a hátsó kereke volt bezárva. Valaki kölcsön vette, gondolom. Kicsit motorozott vele, aztán visszarakta. Különben az szép tőle.
3: Igen.
2: De mondja, másik volt már élmény. Hát abban az időben versenyezték, hogy ki tudja feltörni ezeket a zárakat. Amikor olyan, tudod, olyan számkombinációsok voltak.
3: Igen.
2: Valamiért régen nem kulcsosak voltak a zárak, hanem számkombinációs. Nekem történt a családban egy ilyen, az katasztrófa. Magyarországon voltam valami, akkor még a zenekarral valahova éppen utaztunk zenélni. Megálltunk magyarországi boltba. Nekünk az fantasztikus volt, mert most nem érez, az újabb generáció nem érzi ezt át, hogy régen nem volt shoppi, nem volt semmi, volt egy piac, és nekünk az ilyen igazi nagy boltok, azok mindig Magyarországon voltak. Tehát amikor Magyarországra utaztunk, akkor be kellett állni a nagy boltba, akkoriban lehetett venni például ilyen rament, amiből tudod, hogy hozzáadod a vizet, és akkor csinálsz belőle kis hát 50 forint volt, emlékszem a rámen. Hát vettem, nem tudom én, de 20 darabot, vagy fogalmam, és nem mondjak sokat.
3: Aztán itt ettem. Mentál a dobálózás a pénzzel.
2: Zedéltem, fájt a máj. Na, és akkor a lényeg az, hogy viszont találtam egy nagyon jó biciklizárat, végre nem olyan, amilyen elasztikus, meg minden rámen, nem kódos, hanem olyat, amit a vázra kell rárakni, van egy U betű része, ami becsatlakozik egy ilyen nagy zárrendszerbe, kulcs, minden. És ezt elvittem ajándékba. És az, aki használta ezt, őnek is ellopták a biciklét ezzel a zárral. És ezt a mai napig nem értem, hogy azt mégis hogy törték fel? Mivel vágtak át egy fix fémet? Hogy tudták azt ellopni?
3: Fogalmam sincs. Én igazából soha nem foglalkoztam ilyesmivel.
2: Nem loptál, nem
3: bicajozol. Soha nem is bicajozok. Loptak el tőlem bicajt.
2: Ó, ez nem a szíved. Tehát és milyen
3: de
2: zárad
3: otthonról,
2: volt?
3: De otthonról. Semmi
2: bent be volt. Bent az udvarból?
3: Nem, hanem a lakásban laktunk, és volt
2: Közös tároló.
3: Ilyen, nem közös, külön volt mindenkinek, képzeld.
2: Hát az hol?
3: Tárolója, és egyik éjszaka egy rakás ilyen tárolót kipakoltak, tőlünk elvittek 3 bicajt.
2: Ó, basszus.
3: Az összes szalonnát, meg kolbászt, ami ott lógott, ezek a nagypapám akkor abban az évben halt meg, és ez volt az utolsó, amiket ő készített, mindent elvittek.
2: Jaj, de gonoszok ezek az emberek.
3: Igen.
2: Elvittek,
3: úgyhogy azt jobban sajnáltuk egyébként, mint a bicajokat, tehát nyilván a bicajokat is, de... Ja.
2: Az apjuk fülét ilyenkor erre ezt lehet mondani, különben tényleg, amikor így az ember ellop.
3: Nem lehet,
2: tehát,
3: hogy én a városban abszolút nem hagyom ott a bicajmat. Én ha jövök biciklivel be, akkor behozom ide a pannonba, és itt hagyom, és akkor innen megyek tovább gyalog, de hogy esélyt. Soha nem zártam le a biciklit itt a város központban, meg sehol. Sehol. Boltban nem megyek bicajja például.
2: Fura ez az egész. Azért, mert gondolnád azt, hogy ugye amikor drága bicajod van, és mondjuk ez a drága az mi? Mondjuk 3-4-500 eurós bicajod van, mondjuk az már drága szerintem, biciklié, és hát azt már nem hagyod ott sehol, mert azt érek 3 másodpercet el fogja lopni, mert valamiért a biciklilopásnak nincs következménye, ugye ez ilyen fura nálunk. Azt úgy lehet nyugodtan lopni. Na de azt gondoltam, hogy viszont, hogyha olcsó biciklid van, ilyen rossz, hogy akkor azt nem fogják ellopni, nem
3: azt
2: a francot.
3: És
2: haverom mesélte, hogy úgy járt, hogy jött ki, valami ügyet intézett, ami hivatalos hely jött ki, és látja, hogy éppen ülnek fel a bicikliére. És hogy elkezdett rohanni utána, és hívta a haverjait, akik különben ott voltak nem messze, hogy gyertek már valahogy, hogy kövessük már, kapjuk el. És ők autóval indultak, végig vonalba maradtak, nem tudom, hogy nem vette észre, vagy, na minden lényegtelen. Akkor vette észre, hogy üldözik, amikor már az autó is megjelent. Szóval akkor már nem tudott lelépni, vagy ellépni. És az volt a reakció ennek a rablónak, vagy ennek a bicikli tolvajnak, hogy ledobta a biciklit, és beszökött egy boltba. Egy ilyen picike kis boltba, tudod, ezekbe a kis salki pici boltokba. Az áldozat haverjai, viszont ugye őnek is se kellett több, ők meg úgy beálltak az ajtóba, hogy az csak úgy ne lehessen kijönni onnan. Egyből. És bementek mindjárt a boltba. Mert ez a szegény boltos, én nem tudom, hogy mit élt át. A fickó, a rabló, a lopó, ő meg bezárta magát a raktárba. Jó, hát akkor mondták, oké, akkor itt van a raktárba, kívták a rendőrséget, és kívták a rendőrség, és kijött a rendőrség, és most ez a sztori, én nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy fogták a gumibotta, és kapott egy 2-3-at, így pap-pap-pap ez a rabló, és így betették az autóba, ez akinek eladtak a biciklijét ott áll, a rendőr ránéz, oda nyújtja felé a gumibotot, és megkérdezi, hogy akarsz te is egy párat? Mármint, hogy adj neki. És tudom, hogy ne, ugyan már.
3: Miért nem?
2: Ha jó van, oké. Te adtál volna neki?
3: Uh-huh.
2: Igen? Bened van egy ilyen? Anett?
3: Hát most, ha ellopják a dolgaimat, miért ne?
2: Megbüntetnéd?
3: Meg most érted, ha...
2: Bűnhügy!
3: Most a rendőr megengedi. A rendőr engedélyével. Megvehetek valakit. Apukámnak volt egy ilyen sztoria. Gombosan. Az volt a szokás, hogy amikor lagzi van a faluban, és téged nem hívnak meg vendégnek, akkor kimész a központba, és megnézed, ahogy vonul a lagzis menet. Uh-huh. És ez ilyen program volt, tehát szinte minden hétvégén volt lakodalom gyerekkoromban, és mi is mentünk, és valami olyasmi volt, hogy apukám előtte dolgozott, és ő bicajjal jött, a bicajját pedig letette a központban található bolt elé.
2: Na,
3: és akkor végignéztük a menetet, jöttünk, mentünk ide-oda, és apukám megy vissza, és hát nincs ott a biciklije. De ez olyan, tudod, ilyen emlékek fűzték ehhez, ez volt a, mit tudom én, valami bicaj, amit az első fizetéséből vett, vagy nem.
2: Ezen ismerte meg anyukádat.
3: Lehet, igen, ezen vitte haza, vagy nem tudom. Valamilyen, tudod, emocionálisan ragaszkodott ehhez a biciklihez nagyon. És fölháborodott, de mindegy, hazament, beült a kocsiba, és van nálunk Gombosan egy ilyen része, amit úgy hívnak, hogy strek. Ez így...
2: Strek,
3: igen, ez vezet ki a Duna felé, de ilyen kerülő úton, tehát igazából így a határban kell végig bicajoznod. Mm-hmm. Ott vannak ilyen kis utak, és ott kell így végig bicajoznod. És valamiért apukám úgy sejtette, hogy hát gyanakodott rá, hogy talán kiklophatták el. Mm-hmm. És ment az autóval, és egyszer csak így leparkolt, vagy hát megálltott a strekken, és így leállítja a kocsit, hogy most akkor merre menjen, mit is csinálni. Kiszállt, és meghallotta a biciklijének a nyikorgását. Igen. Mert nagyon nyikorgott, de nem látta, hogy hol van a bicaj, hogy kihajtja.
2: Kezd izgalmas tenni.
3: És akkor próbálta kitalálni, honnan jön a hang, és akkor ment arra a kocsival tovább, ment, és egyszer csak meglátta a biciklijét, egy fickó hajtotta a bicajt nagy boldogon haza.
2: Aha.
3: Hát és akkor apukám oda ment, és akkor hát nyilván közölte, hogy Ráadásul ismerte is ezt a csávot.
2: Igen?
3: Mondta nevét, mit tudom én. Hogy hívták?
2: Barna Géza.
3: Hogy nem magyar volt. És akkor így, hát hogy akkor ez az én bicikli, meg nem tudom, és kezdett adja a fickó, az eljátszotta a hülyét, hogy júj, hát az ő biciklije is ott volt a bolt, jó, hát akkor ő rossz biciklit vette, tényleg? Hát ő nem vette észre, hogy ez nem az ő biciklije, meg nem tudom, és apám így nézett.
2: Van de rugást!
3: Hát visszakapta a biciklit, maradjunk ennyiben, most nem akarom részletezni itt a rádióban, hogy mi történt.
2: Jó van.
3: De hogy most ez is milyen hülyeség. És apám hát mondja, hogy hát oké, de azt mondja, én amikor oda mentem a bicajomért, akkor ott nem volt másik bicikli, azt mondja, hol a tiéd? Akkor
2: azt
3: tiédet
2: is
3: ellopta valaki, na, vagy érted?
2: Mindenki
3: szóval jött egy ilyen kamuduma, de na hát apukám hűségesen visszaszerezte a bicikliét.
2: Igen, de hát tudod, ez amikor egy olyan közegben élsz, ahol mindenki lop, főleg biciklit, meg ilyen dolgokat. Én tudok egy sztorit, nem tudom, hogy igaz-e, de ha csak fele igaz, akkor is jó sztori. Ez pedig az, hogy egy fickó viszont megfordította ezt a lopó közeget, és a javára fordította.
3: Ja, hogy ő is lopott egyet magának.
2: Nem.
3: Ja?
2: Hanem az volt, hogy téridő volt.
3: Azt hittem.
2: És elpusztult a kutyája. Uh-huh. A szeretett kutyája. Egy ilyen kisebb méretű kutya. És el akarta ásni az udvarba. Uh-huh. De fagyos volt a föld. És most gondolkozott ezerre, hogy hát ez baj. Mit csináljon a kutyával? Ahogy ő most már nem él, hát valahogy el kéne tüntetni, de hogy? Hát egyszerűen fagyos a föld, ezt nem tudja. És rájött, hogy várjál, van egy ötletem. Fogott egy dobozt, beletette a kutyát, uh-huh. és az becsomagolta ilyen gyönyörűen, mint valami ajándékot. Rátette a mini biciklinek a hátuljára, tudod, az, ami úgy,
3: igen,
2: az, ami
3: ilyen,
2: az a kosár, tudod?
3: Tudom,
2: nem kosár, azt nem tudod, úgy...
3: Tudom.
2: Ráfogta, elment a kocsmához, ott bezárta a biciklét, és direkt kint hagyta a kocsma előtt a biciklit az ajándékkal. És mire befejezte az iszolgatást, ellopták az ajándékot. Hát most, hogy valaki
3: ne
2: aztán...
3: Ne hülyéz két, csak de. Az ajándékot, nem a bicajt.
2: Azt nem, mert az nem volt zárva, de az ajándékot ellopták a hátuljáról. Hát igen.
3: Fúj.
2: Aztán, hát jó, most tudom, szürreális a sztori,
3: úristen.
2: Tudom.
3: Úristen, atya, úristen, fúj, de gusztus.
2: De annyira durva, hogy ez különben simán előfordulhat. Hát honnan tudja az, hogy mi van benne? Ő csak el akarta lopni, nem? Súlyra is volt, biztos volt benne, hogy ez valami jó lesz.
3: Te jó Isten!
2: Elég durva sztori, de általában ezeket az ennyire elmebeteg dolgokat általában tényleg az élet írja. Ezeket a szituációkat.
3: Persze, meg ezek megtörténnek nyilvánvalóan.
2: Most az a másik, szóval. Hogy meséli ezt a történetet, azt el nem tudom képzelni.
3: Hát hogy nem meséli,
2: egyszer, amikor
3: loptam egy nagy
2: lopni.
3: Ajándékot, hát jó, biztos nem meséli.
2: Amúgy
3: én
2: nem, lehet,
3: lop,
2: nem,
3: én mert nem loptam semmit. Most azért én múltkor is hallottam, hogy volt a reggeliben ilyen témátok.
2: Erről. Egy anyacsavart loptam el, ennyi.
3: Én egyszer volt egy olyan, anyacsavart. Hogy véletlenül loptam akaratomon kívül. Középsulis voltam, és mentünk valami osztálykirándulás, és bementünk egy kis boltba, és ott vettünk
2: egy
3: ilyen, mit tudom, Bravo magazint, meg mit tudom én miket.
2: Igen.
3: És akkor bemúlt a kosárba, és aztán a kasszás a kosaramat így félretette, és akkor, ahogy én szedtem össze a zacsiba a kis cuccaimat, akkor láttam meg, hogy hát a kosár alján ott van ez a Bravo magazin, ennyi.
2: Aha.
3: Hát nem vette észre, hogy ott van, és nem pittyentette le.
2: És akkor utána?
3: Nem ütötte be. Hát is akkor fogtam, hogy beraktam az acskóba, és kijöttem.
2: Ennyi. Na szépen, akkor szóval te tudtad, hogy el fogod lopni.
3: Hát akkor már tudtam, de nem akartam, érted? Nem akartam, rám kényszerítette.
2: De még szólhattál volna neki, hogy bocsánat, ezt nem pittyentetted
3: le. Szólhattam volna, de nem szóltam.
2: De ez pont ugyanolyan, mint amikor többet adnak vissza. És te tudod?
3: Én ezt nem szoktam megnézni, mennyit adnak
2: szólsz.
3: Vissza. Különben. Mm. Most viszont voltam a bankban valami kifizetés miatt, és képzeld el, hogy délután hívott, ez múlt héten volt, és aznap délután hívott egy ismeretlen szám, fölveszem, és így mondják, hogy Lajka Anett, mondom, igen, és hogy hát, hogy volt ma nálunk, és hogy hát, hogy adtunk pénzt, mondom, igen, és nem értettem, hogy mi fog ebből kisülni, és akkor, hogy hát is, hogy mennyit adtunk.
2: Aha.
3: Hát is, hogy mondom, hogy mennyit, és hogy, de hogy annyit is kapott? Hogy annyit kapott, és én tudom, hogy mennyit kaptam, mert ott meg na, kicsit nagyobb összeg volt.
2: 100 000 fölött számolod, tudom.
3: Nem, hanem ott láttam, hogy mennyit ad, meg megnéztem utána is, meg láttam, hogy milyen címletek voltak. És kezdetben tök kedvesek voltak, azért hívtak föl, hogy nem adtak ki véletlenül kevesebbet, mert hogy pluszban vannak.
2: Ah.
3: Tehát, hogy valakinek kevesebbet adtak, úgyhogy mindenkit végig hívtak, aki aznap járt a bankban. És tök aranyosak voltak egyébként.
2: Amúgy igen.
3: De szerintem ritka. Imádom ijeszgetni az embereket.
2: Tényleg?
3: Én nem tudom, miért ez gyerekkorom óta ez így bennem maradt, hogy szeretem így, nem tudom, nagymamámat is mindig megijesztem.
2: Azt tudom, hogy imád embereket rugdosni hátulról, azt tudom.
3: Mi?
2: Ma szoktál engem is.
3: Ja, de csak téged szoktalak.
2: Én cserébe
3: ma
2: meg...
3: is hoztam datóját különben, a múltkor, hogy beszívattam, az vekán. Na mindegy, majd azt is elmesélem.
2: Én meg a lett bakáját szoktam rúgdosni, az fantasztikus.
3: Az első dolog, hogy hát ez, hogy imádom ijeszgetni az embereket, és így 2 éve...
2: Na, mi történt?
3: Jövök itt a Strossmayer utcán, sétálok,
2: és?
3: Megyek. És van egy automata, és látom, hogy egy ismerősöm, akit már külföldön él, és nem láttam legalább egy 2 éve, állott, és veszi fel a pénzt. De tudod, ilyen este fele
2: mondom,
3: van, és állott. És én megijesztettem, úgyhogy így odaugrottam, és elkezdtem, nem tudom, szerbül valamit így kiabálni, hogy mit tudom én ilyen valamit, hogy add ide a pénzt, vagy itt tudom, valami, tudod. De az a fickó annyira megijedt, úgy megijedt, hogy én úgy elszégyeltem magam, hogy azóta nagyon óvatosan ijeszgetek. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a bankban beszélnek hozzá. Most kézzed, ez szerencsétlen, veszi fel a pénzt, én meg odaugrottam hozzá, mint a kretén.
2: Mi van a datójával?
3: Borzott. Múltkor is hoztam datóját, és mentünk le az Ecivel a teraszra, műsor végén.
2: Ebből mi lesz?
3: Hát nem emlékszel?
2: Nem tudom,
3: és mentél előttem, és én így eszegettem a datóját. És így mondom, kicseszek az Eci, és fel is vettem videóra, amennyi megyünk le a lépcsőn, és mondom neki, Eci, kérsz datóját? És így visszafos, hogy van datóját? Igen, kérek, és oda tettem a kezébe, és az a kis körben nyálozott a magból, amit kivettem a számból.
2: Ez igaz.
3: Igen.
2: Te meg a sátai, a fantasztikusok vagytok, nekem a rekord az, amit nem hiszem, hogy megtörtént, sátai banánnal megállt az irodánk ajtajába. Hát az mennyire van az én asztalomtól, egy 2-3 méter?
3: Hát úgy, igen.
2: Megfogta, letörte a banánnak a pöckét.
3: Aha.
2: És felém dobta úgy, hogy az méltányi prezentáson beleesett a kávémba. Onnan! Hát erre mekkora
3: esély volt? Hát de azért, tudod, miért voltunk lőni, tudod, hogy céloz? Mint az állat. Hát a tulaj az el volt ájúva, hogy így mi ez? Mindent eltalált. Hát ez, hogy ő beledobta ezt a kávétba, ez ilyen profi.
2: Amúgy különben nem, de Anett szereti így eladni a történetet.
3: Komolyan, mit? Komolyan.
2: Hát arra jó, hát ez... Játszottam én már mondjuk veled is. Neked ez meg annyira nem megy jól.
3: Mit?
2: Mert innen, ahonnan te ősz, próbáltad meg bedobni a jogurtos plakot a szemetesbe.
3: Igen.
2: De 30. alkalomra
3: sikerült. Nem, 30. Már. Egyszer,
4: Reklám. Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
7: Óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Hát én nem tudom, hogy a Vajdaság hallgatósága tudja, Attilán kívül, Attila biztos tudja, hogy milyen érdekes állat az a saskeselyű. Megnéztem, hogy néz ki ronda.
3: Hát igen.
2: De figyeljétek ezt, milyen. Milyen skilljei vannak. Ugyanis azt csinálják, hogyha egy jó fészket épít valamelyik saskeselyű, azt képzeljétek, hogy több száz éven keresztül használja a többi saskeselyű.
3: Jön,
2: és így fejlesztik. Hát nem az van, hogy mindenki megépíti magának, hanem megcsinálják. Plusz van egy olyan tulajdonsága a saskeselyűnek, hogy így gyűjtöget. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy mikor ez így kiderült a tudósok számára, akkor mondták, hogy amúgy, ha tényleg vannak ilyen több száz éves saskeselyű fészkek, mi lenne, ha olyan területen, ahol mondjuk ott már tényleg most már nem tudom, mondjuk 50-től 150 éve, mondjuk ott már ott egy fészek, amiről tudunk, még mindig egybe van, de mondjuk már nincs ott saskeselyű, hogy így ezeket így nem tudnánk így átkutatni? És kaptak engedélyt, hogy pár ilyet átnézzenek.
3: Igen, ilyen régészeti módszereket követve.
2: Igen, mert ebben az az érdekes, hogy ő konkrétan legalább 7-800 éve olyan fészkeket találtak, hogy 7-800 éve gyűjtögetnek, és akkor ott egy csomó érdekességet találtak.
3: Nagyon jó.
2: Az ugye, ami teljesen normális, hogy ugye rengeteg réteg van, ezért ugye rengeteg tojáshéj, az egy dolog. Kettő, rengeteg csont, több száz éves csont. Totál fel lehet mérni, milyen állatok voltak a környéken, milyen volt az ökoszisztéma. De a legérdekesebb, ami még ettől is érdekesebb, és akkor aztán átromadatnak a szót, hogy találtak egy csomó ember által gyártott dolgot. Na ebből van rengeteg, és ezeket mindig, tudod, ilyen nagyon modern eljárással lemérték, hogy ezek hány évesek lehetnek, és bizony 6-650 éves dolgokat találtak így a fészkekben.
3: Találtak például egy cipőt, ami 675 éves,
2: aha,
3: míg a díszített bőr csak nem 650 éves lehet, akkor esperantó fűből készült parittyát, számszernyírveszőt, díszített jubőrt és falándzsát is találtak.
2: Igen. Ott a saskeselyű ment, nem tudom hány száz év, azt a dik már mi az egy falándzsa, vigyük csak, ez jó lesz még nekem. Megmutattam a gyerekeknek, hogy amúgy vannak azok az emberek, ilyeneket csinálnak.
3: Igen, igen.
2: Vagy el tudom képzelni, hogy az milyen menő volt, biztos menőzött valamelyik saskeselyű régen, amikor ezt a számszeríjat elkapta, biztos, hogy a levegőbe, biztos ráülöttek, és hazavitt az asszonynak megmutatni, hogy amúgy megpróbáltak túljárni az eszemen, de tudod, hogy gyors vagyok, mint a villám. Úgyhogy nézd csak.
3: Igen.
2: Elkaptam a számmal, a csőrömmel, és hazahoztam neked megmutatni, hogy én nekem nem lehet olyan könnyen legyőzni. Érdekes ez. Igen. Hát nálam a mai modern világban mi az, ami lop sarka?
3: Sarka, igen, sarka állítólag a fényes dolgokat beviszi ami a fészkébe, ami csillog, igen, de hogy most ez egyébként tényleg megtörténik-e.
2: Vagy csak egy ilyen gyerekmesemi.
3: Én is szoktam nézni ezeket a madárfészkeket. A szarkának egyébként nagyon érdekes fészke van. Én tavaly láttam először sarka fészket.
2: Ahogy
3: ilyen susnyás, bokros részen találtam rá egy nagyon-nagyon érdekes fészekre, és nem tudtam, hogy milyen. És persze lefotóztam, és megkérdeztem az AI-t, hogy ez milyen fészek, és kidobta egy sarka. Van, hogy ilyen sárból van tapasztva az alja,
2: igen,
3: és akkor a teteje pedig, vagyis hát az oldala
2: fönt,
3: az pedig nem.
2: Nem.
3: Tudom, a fecskefészket tudom, nem vagyok hülye. Ez bokorra van ráépítve.
2: Ja, bokorra.
3: Bokorra van ráépítve, ilyen sár réteg, és akkor a felső pereme a fészeknek az pedig ilyen gajakból van. De szegénykém, a galambjainkat néztem végig, tehát végigkövettem az ő fészek építési kísérletüket. Oda jött hozzánk egy gerle, igen, balkáni gerle pár.
2: Uh-huh.
3: Nagyon édesek. Ánonot így csípkedték egymást, nagyon végig el voltam ragadtatva tőlük, milyen cúrgék, egyszer csak így felfedeztem, hogy hú, hát, hogy ők így lehet, hogy a diófára szeretnének fészket építeni. Édes Istenem, ami háromszor futottak neki,
2: de
3: és így nem jött össze.
2: Nem sikerült.
3: Hát mert nem lehet úgy fészket építeni, hogy fogsz három ágat, oda rárakod egy nagy ágra, csak úgy paf. Tehát kiesik a tojás is belőle, meg...
2: Ja, bénák voltak.
3: Se borzasztó, és nem sikerült neki, és végül aztán elmentek onnan tőle.
2: De miért nem segítették? Mondod, az
3: de a... hogy segítek? Mit csinálják? Most mit
2: csinálsz a fücseng?
3: De aztán nem költözik abba bele.
2: Ja.
3: Szerintem a galam nem költözik. Gólyának csinálnak ilyen mesterséges, aha, fészket, ők azért úgy beszoktak költözni.
2: Ez hihetetlen.
3: Meg a fecskéknek is van valami fura ilyen, de az inkább olyan, mint hogy ilyen műanyagból lenne, ami furcsa, ilyen műfészek egyébként.
2: Aha.
3: Még jó, nyilván, amikor kihelyeznek odukat, akkor abba belemennek a madarak, de neki is van valami, ilyen, de az inkább, hogy egy műanyag.

0: kényelem be ezt a hangát. Sólya megmondta, hogy anyád, és kinyírt. De mi ez a retard? Szerintem vannak retardált galambok. Erre ez a megoldás.
1: Hát nem.
0: Hogy ők így totál hülyék, ugye?
1: Nem ez tudom, mert érdekesek, hogy túl tudom, sokat foglalkoznak a romantikával, szerintem a többi dolog kárára megy ez.
0: Hát most kérdezed, hogy hülye vagy?
1: Állandóan a turbékulnak, meg ott így adják egymásnak a puszikát, meg tollászkodnak, meg nem tudom.
0: Hát tudom, kérdezed,
1: és közben meg így nem építenek normális fészket.
0: Galambok, ezek nem franciák? Én itt tudom elképzelni.
1: Én lehetom képzelni egy kis francia sapkába őket amúgy.
0: Lehet, hogy nálad is úgy volt, hogy ilyeneket beszélgettek, hogy tudod, így ott van a kis gerlepár az udvarodban, tudod, puszigatják egymást. Hú, mondom, zsia. Erre, arra, mit tudom én, szerintem a kapcsolatunk elérkezett már egy olyan ponthoz, hogy alapítsuk közös fészket. És akkor mondja, persze, drágám, csináljunk. Tudsz fészket építeni? Hát nem.
1: Nem, de ezt csinálják. Te? Ilyen három ágat.
0: Én sem. Hát próbáljuk meg. És akkor csináltak három ágat, és akkor nem tudom, hogy azóta együtt vannak-e még, vagy most már. De a galamb az olyan egyszer választ párt, az a viszontlátása?
1: Szerintem igen.
0: A szívács azért belegondolsz, vannak ezek az állatok, akik egyszer választanak párt.
1: Miért szíves?
0: Hát rosszul választasz. Akkor,
1: hát ugyanez van az embernél is. Jó esetben egyszer választ, aztán vagy megszívod, vagy nem.
0: Statisztika azt mutatja, hogy manapság már szívsz rendesen, úgyhogy. De galambok szegénykém, az úgy van, és akkor tudod, elmennek a férfi galambok a kocsmába, akkor mit mesélnek? Hú, már 20 éve Marival vagyok, de ez nem úgy jött ki, ahogy gondoltam, vagy ez hogy?
1: Hát de képzeld el, hogy nekik milyen rossz különben, az is durva egyébként, hogy van az, aki háromág fészek.
0: És
1: akkor oké, hogy ott ül a lány, a nő.
0: Igen.
1: Költi ki a tojást. Ja. Oké, de addig most hol van a fickó? Érted, ő ilyen ágon alszik csak úgy.
0: Kocsmába megy, meg utána hozza a kukacokat, nem?
1: Hát jó, de érted, csak úgy hol ott él? Illakik a fán.
0: Jó, lehet, hogy van ilyen valami, lehet, hogy férfiak összejönnek valahol. Nem tudom.
1: Fiak összejönnek
0: valami bárba.
1: Elmegyek egy foci meccsre.
0: Hája, valahogy néztem az asszony meg otthon. Nem tudom.
1: Láttam azt is, most idén tavasszal építettek nálunk fészket rozsdafarkúak, föl ja. A...
0: Hát, bocsánat, azt mondja, Viktor, hát mit csinálnának? Hát benne keresik az autókat, hogy befessék őket. Hát igen, igaz.
1: Jó, hát igen,
0: ja,
1: tényleg.
0: Mondjuk, ez jogos, igen. Hát igen, mit csinál igen. A férfi galamnak? Hát ezt.
1: Kaptunk egy videót, amit most megpróbálok így hang nélkül megnézni. Arról van szó, hogy 81 éve él házasságban egy néni, meg egy bácsi.
0: Igen. És itt valami...
1: Csak az a baj, nem tudom, nem látom a feliratot hozzá.
0: Valószínűleg valami
1: mindegy,
0: szörnyű,
1: majd meg kell.
0: Mondott. Igen.
1: Milyen szomorúan néz a bácsi. Mindegy, a zene alatt majd meg fogjuk nézni a videót.
0: Tihi azt írja, különben, hogy a szarka fészek bejárata tüskés faágakkal van borítva. Ez nem rossz taktika. Hát ott ügyesek. Szarka
1: igen.
0: Ügyes, nem olyan hülye, mint a galamb.
1: Igen, nem tudják ellopni a tojásokat. Na, szóval tavasszal végignéztem, ahogy egy rozsdafarkú pár fészket épít. Hát, ha láttál cukiságot, hozzák a kis mohákat, megőrültem, végén volt egyébként. Fönn a padlásnál van egy ilyen kis lyuk, be tudnak repülni a padláshoz, és odaépítettek, és akkor odavittem a létrát, és akkor egyszer, amikor tudtam, hogy nincsenek benne a fészekbe, akkor így fölkukucskáltam.
0: Fotózgattál?
1: Fotóztam, igen, mert nem láttam teljesen föl. Aha. Tehát beláttam, de nem láttam a fészket, és akkor a mobilomat föltartottam, és lefotóztam a fészket.
0: Hiába.
1: Annyira aranyos, hogy nem igaz.
0: Hiába dobtad fel a tekinteted.
1: Tele volt ilyen kis, igen.
0: Mivel?
1: Mohával. Olyan jól nézett ki, én is befeküdtem volna.
0: Tényleg?
1: Igazából, igen.
0: Na cukik, és akkor ők ott voltak egy ideig?
1: Meg a rigók csinálnak szép fészket, ők is így mindent tesznek bele. Tolla, mohát, faágat. Volt az egyikben cipőfűzőt, valahonnan szereztek. Na, madzagot, igen. De szépen megcsinálják
0: Laci,
1: amúgy.
0: Laci azt írja, hogy jó reggelt, galambok vagy gerlék általában mind a ketten kotlanak a tojásokon felváltva, nem csak a tojó kotlik.
1: Na,
0: hát és akkor mit csinál addig a tojó, amíg a
1: pihen.
0: Fickó? Hát de hol pihen?
1: Hát valahol. Barátnőve ő sem, barátnő. Shoppingolni. Mint shoppingolni. Ahogy a férjem, vagy a kocsmába.
0: Látod? Hát akkor meg is...
1: Elmennek.
0: Oldottuk ezt a nagy kérdést.

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli.
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Felfedeztem a videók között. Minden? A neten, az Instán, az új-zélandi ilyen őslakos leszármazottakat, akik még ott így azért ott vannak. És létezik ez a, hát egy ilyen törzsi, ilyen rituál, ilyen megnyilvánulás, ilyen nagyon fura arcot vágnak, így begörcsöl.
5: Igen, ezt láttam. És a parlamentbe bemennek.
4: Hakáznak. Bemennek a parlamentbe,
5: cirkuszolnak.
4: Megjúsul az egész ülés.
5: És én már láttam ilyen...
4: Felkelt az elnök, és így volt, hogy hagyjuk, és kiment.
5: Igen.
4: És akkor is, miután kiment, nem hagyták abba, hogy tovább,
5: és ilyen eltorzult arca, a nő ott hakázik.
4: Igen, meg ők már ugye úgy jelennek meg, de ilyen random emberek is.
5: Ez a maori harci tánc.
4: Na, akkor az.
5: De most mi megyünk már vissza?
4: És nem is,
5: Isten áldja meg már, tényleg.
4: És jó van, sokaknak úgy látszik, rajtuk látszik az, hogy igen, valamilyen leszármazottak, tehát a vonásaikon, de van, aki már így egyáltalán nem, ettől függetlenül azért, hogy kifestve mennek be, és ez a kifestés, ez abban nyilvánul meg, hogy az állukra, tehát a szájuk alatt, oda van felrajzolva valamilyen kis tetoválás minta,
5: igen,
4: alakzatok, és akkor így feszítik az ajkukat, meg ilyeneket csinálnak, és nagyon érdekes.
5: Ezt a felhúzott szemöldököt, ezt úgy hívják, hogy pukana. A vetero az meg a kifolyt nyelv, és akkor úgy megvannak így bolondulva.
4: Ilyen hangokat adnak ki, mindjárt megmutatom. Ilyeneket csinálnak.
5: 2025-ben, gyerekek. És nem 2025-ben. És akkor ezzel bojkottálják az üléseket.
4: Igen, akkor volt ilyen, és nem tudom, az új-zélandi foci csapat.
5: Ugyan.
4: Nemzetközi foci, vagy nemzeti foci csapat összeállítás, az is így. Lehet, hogy ez nem hagyományos foci, ami amerikai fociban, de mindegy, valahogy képviseltették magukat, és akkor ott is így kezdték az egészet, egy ilyen rituális tánccal. Nagyon bizarr
5: volt.
4: Hát az
5: oké, okay. Annak úgy, mit tudom én, tehát azt mondja, most egy ilyen foci meccs előtt ott elnyomnak egy ilyen rituális
4: tánccal. Habár végül is igaz, mert az amúgy is ilyen, tudod, tehát
5: igen.
4: Valahogy úgy idézi ezeket a régi harcosabb időket.
5: Így aztán lehet tényleg értelmesen beszélni bármiről, hogy akkor most valaki ott felszól, amivel ők nem egyeznek, akkor mindenki haká. Szóval ez így. 2025-ben ez teljesen rendben van.
4: És ami nekem külön érdekes, hogy nagyon sokáig tart. Tehát így nincs vége.
5: Igen, nincs vége. Igen.
4: Szükségtelenül sokáig csinálják. Na, igen. Érdekes jelenség.
5: Mi is elkezdhetik magyarokként ilyen nyilakkal lövöldözni, lóháton.
4: Igen.
5: Gyorsan, és akkor így bojkottáljuk.
4: Ez előbb jutott eszembe egyébként, hogy mennyire érdekes, hogy mennyire különféleképpen alakult a történelem ugye különböző területeken, és amikor ezekről a régi kastélyokról beszéltünk, akkor így beugrott az, amit egy történész ismerősen mesélt, vagy hívta fel a figyelmünket arra igazából, hogy abban az időben, amikor történt a honfoglalás, és hát a magyarok még ilyen jurtákban éltek, akkor már mondjuk Salzburgban ilyen tökéletes minőségű épületeket hoztak létre, és ezek a mai napig megvannak,
5: igen,
4: mert vigyáznak rá.
5: Persze, tehát, igen, más.
4: Lehet,
5: igen.
4: Meg lehet óvni egyébként ezeket, de mindegy.
5: Vannak az a kapcsolatban, hogy a kimutatása meg statisztikák, hogy melyik azok a földrészek, melyik azok a kontinensek, ahol a legkisebb fejlődés valósult meg a világon, vagy amely kontinensek gyakorlatilag a másik kontinensektől fügtek minden szempontból, az ottani innovációktól, az ottani fejlesztésektől, előrelépéstől, stb. Civilizációs mérföldkövektől. Hát egy ilyen, kérlek szépen, egy ilyen kontinens az Afrika is. Tehát, hogy ők így... Vannak ezek a nagyon-nagyon rossz mémek, hogy adsz egy afrikai országnak, nem tudom, 300 milliárd dollárt, akkor látod, hogy így semmi nem változik, de megjelennek ilyen Mercedes Jeep-ek. Tehát, hogy ennyi.
4: Vagy fegyverek.
5: Vagy fegyverek.
4: Igen.
5: És akkor úgy...
4: Van az a kép, hogy tudod, egy ilyen amerikai ilyen kis kunyhóról, ilyen sárból készült valamilyen rettenetes állapotú ingatlanról van szó, és akkor úgy előtte-utána kép igazán mutatják, hogy mielőtt kaptak segélyt, és miután megkapták a 300 millió segélyt, és ugyanúgy áll
5: minden ugyanúgy áll vannak. Nagyon sok hadúr van ott, tehát nagyon sok, tehát ott az állapotok
4: borzasztó körülmény van.
5: Meg persze. Azért kizsigerelte ám Európa, meg Amerika azt a vidéken. Tehát ugye Afrikában ott azok a rengeteg gyémát lelőhely, meg stb. Ott azért a helyieket is elég kiszipolyozták, kizsigerelték.
4: Persze, hogy
5: a területet is lelakták, leérték, lepusztították.
4: Csak sokszor képezi poén tárgyát, mert igazából tényleg ezt látjuk, hogy alapvetően mintha nem is próbálnának már meg. De erről biztos megvan az okuk egyébként, hogy
5: igen.
4: Változtassanak.
5: Igen.
4: Na de, ami viszont ugyancsak nem új, sveposztárom, ahogy szokták mondani.
5: Azt nem, hogy azt fogom tudni, hogy Svetofor, na nem.
4: Igen. Nem azt mondtam. Nem azt akartam. Egyébként az nagyon praktikus, bemész, hogyha ebben is ennyi reklám szerintem belefér, hogyha már
5: egy minimális, hát mindenki mond.
4: Hogyha, nem tudom, mindenki más találott jó dealnek, én az ablakmosó folyadékot az autóba kivétel nélkül ott veszem, ilyen 150 dinárokat kell fizetni, és kéne nagy hordóba jössz ki. És jó, tehát jó, hogy így tudod, nincs vele, hogyha télit veszed meg, az mondjuk lehet, hogy 200 dinár,
5: igen, az drága,
4: nem fagy bele, és jó, semmi baj nincs vele igazából.
5: Szóval nekem a mézni, mézni, ahogy én voltam gyerekkoromra, mézni, zárezák, az, ami nekem ott nagyon bejön.
4: Amilyen minőségű kaja, az akár így is lehetne nevezni. Igen,
5: és abszolút, abszolút finom, meg vannak még például a datója, nekem apukám például, megboldog apukám, ő na, imádta datóját venni ott, például azt mondta, hogy ez nagyon jó, meg hát mindenki, így van, ahogy mondtad, mindenkinek más jön be onnan.
4: De sokan vásárolnak.
5: Azt mondom, hogy az én gyerekeim, azok mondták mindig, hogy akar, mert így volt egy ilyen, hogy akkor az orosz bolt, így mondjuk, akkor szerintem rendben van.
4: Orosz bolt, mondjuk így.
5: Ha így mondjuk. Mondjuk el akarnak oda menni, el akarnak, és ki bementük, és ott sétálgattunk egy ideje, és így mondta a kisfiúmi rám, hogy haza akarok menni! És jó mondom, akkor gyerünk!
4: Igen, elég hát jó, specifikus, ugye?
5: Igen, ja, 90-es egy életérzés, benne van azért.
4: 95-öt idézi, vagy nem tudom.
5: Igen.
4: Úgyhogy hideg is van, minden. Igen, hát olyan, na, elég szomorú. Jó, akárhogy is nézzük. Nekem olyan érdekes, hogy mindig úgy lézengnek emberek, de nem látod azt, hogy most egy nagyobb sor alakult volna ki, általában egy vagy két pénztárban, de egy az, ami mindig működik. Aha. És mindig, amikor oda verekszed magad így a karton dobozok között, tudod, így átjutsz abba a sorba, hogy akkor be tudsz sorakozni, akkor rájössz, hogy igazából ott egy ilyen végtelen hosszúságú sor kígyózik, és akkor így beállsz a végre, de mindig,
5: azt kell, hogy mondjam,
4: tehát sokan vásárolnak.
5: Hogy
4: ott,
5: én ritkán mentem, de például most is múltkor, amikor voltunk a családdal, végtelenül rendes és végtelenül kedves eladók voltak. Tehát, hogy azt kell látni, tehát, hogy olyan szimpatikusak, nagyon-nagyon szépen beszéltek abban. Lehet, hogy valakinek más tapasztalata, most ne fogjatok szavamon, de nekünk nagyon pozitív ez például ez a pillanat is ebben. Szóval nincs az a baj, és rengeteg ember vásárolott. Van egy ilyen közép-kelet-európai hangulata az egésznek.
4: Igen, de szerintem erre tesznek az emberek. Tehát, hogy tudod, aki úgy van vele, hogy szeretne ez egy kicsit így észszerűben költekezni.
5: Így van, tudom, így van.
4: Belátja
5: így
4: azt, van, hogy van. Sok minden tényleg sokkal olcsóban meg lehet venni. Nyilván nem minden terméknek olyan a minősége, mint amit esetleg elvárnánk. Nyilván, és nem tudom, például a mézet, azt nem ott fogom venni, mert vélhetően ugye nem az a
5: de lehet, hogy a világ legjobb méze egyébként. Hát nem azt neki esélyt. Igen.
4: De hogy így csomó mindent ugye meg tudsz venni teljesen normál áron, vagy ízszerűbb áron.
5: Aha.
4: Nekem nyomasztó az, amikor ott ilyen karácsony környékén voltam tavaly, ilyen ünnepek körül, és akkor árultak ott a pénztár körül ilyen télapú csomagokat. És az is ilyen, tudod, tele van ilyen rettenetes cirilbetűs kiírásokkal, és tudod, ilyen smokirak az orosz valami változata, meg a nem tudom, ilyen. Télapúr is látszik, hogy ez egy orosz.
5: Igen. Orosz arca van.
4: Lehet, hogy azt is írta rajta, hogy hívják? Jed Moroz. Az a neve a télapúrnak, vagy a Mikulásnak.
5: Idén üljön el az otthonodba. Jed Moroz. Itt Szabadkád. Nem más, nem a kólás nyugati kapitalista
4: és
5: télapó.
4: És ők is egy nagyon jó példa szerintem arra, amivel ahogyan beszéltünk most ugye Afrikáról például, hogy nagyon sok minden hatott rájuk. Alapvetően van az oroszoknak, az orosz embereknek, és ugye általában Oroszországnak egy ilyen jellegű megítélése. És ott
5: ez tudni, a történelem.
4: Hogy, és ez nem az embereken múlt feltétlenül, igen, mert közben meg azt látjuk, hogy rengeteg orosz jött egyébként akár Szabadkára is. Nekünk a közvetlen szomszédaink oroszok, egy fiatal orosz házaspár, gyerekekkel, stb. A legvidámabb emberek, akikkel találkoztam az elmúlt években.
5: És ők üdes
4: színfolt. És látszik, hogy élvezik, és hát meg volt olyan is, akit ugye meginterjúlt még a Pannon RTV is. És fiatal srác eljött onnan, és mondta, hogy nem is akar soha visszamenni, itt akar élni az életét. Élvezi, rengeteg sport lehetőség van, vannak szert haverjai, tanulja a nyelvet, segítenek neki, mindenki vidám, mindenki boldog, tehát így ítéli meg a szabadkaiakat, egy orosz ember, és tudod, hát amint ilyenek a körülmények, akkor ő is úgy tud sodródni az ára, és végre jól érezheti magát. Tehát ezért mondom, hogy a körülmények azok nagyon sokszor elképesztő befolyással.
6: Ez jó, egyébként én őket abszolút ilyen üde színfoltoknak látom itt a városban, tehát azt, ha látod valakin, hogy éppen is, picit másképp öltözködik, akkor már biztos lesz benne, hogy ő nem ide volt, biztos lesz benne, hogy orosz. Tehát, hogy ugye azért van bennük egy ilyen exhibicionizmus nagyon sokukban, amit így, tudom, hogy az emberek úgy felkapják a fejüket, egy picit, na, felébresztették ezt a várost egy kicsit ilyen szempontból, így a külsőségeket nézzük. Nem tudom, hogy nyilván sok hallgatónk egyáltalán nem találkozik velük, hiszen azért nem minden, tehát nem Szabadka minden részében vannak oroszok, de például itt a központban vannak, akkor ott felétek, és ugye nem tudom, hogy mi a helyzet például a Prozívkán, ugye ott a harcosok sorakozója lakótelepen, meg ezeken a helyeken, hogy ott mennyien vannak, de nyilván vannak. És hát valami egy kis közösségként működnek itt, úgyhogy hát
4: és most... érdekes az egyébként, most bocsánat, itt a szabadba vágtam, itt a nyelv tanulásra kapcsolatban, hát nyilván teljesen különböző a nyelv, attól függetlenül, hogy száz szláv nyelv, család nem értik meg egymást, nehéz elsajátítani, és konkrétan a mi szomszédaink is igazából úgy tanulnak oroszul, hogy a kisfiú, aki ilyen 7-8 éves, az már így perfekt beszél szerbül, tehát ebből is érződik, hogy amíg fiatal az ember, igen, addig azért így könnyebben veszi fel az ilyen jellegű dolgokat, és sajátítja el, és persze, ő tanítja a szüleit egyébként.
6: Igen. Hát fantasztikus agyuk van a gyerekeknek, mármint hogy a nyelvtanuláshoz. És nagyon megtanulják meg, hát nagyon megjegyzik a szavakat. Hát könnyebben, mint mi, most már így felnőtt fejjel, az biztos, tehát az így nyelvet tanulni.
4: Ilyen tipik vajdasági megnyilás. Rendesek.
6: Rendesek. Én így mondanám, Robi.
4: Igen, hosszú essel.
6: Hát de rendesek, persze. Rendesek.
4: Írja azt is egyébként, hogy sok orosz kuncsafjuk van.
6: Igen. Azt tök. Hát van, persze, hogy ne. Van, mondom, én tényleg meséltem az Ecinek, hogy nekünk van egy szomszédunk itt a régi helyen, ahol laktuk, ott egy, nem tudom, de én szerintem orosz házas, és ott van egy ilyen após-szerűség, nem tudom, és úgy öltözik a csávó, mint a Krokodil Danny. Tehát úgy képzel. Tehát, hogy van egy ilyen kalapja, amiben ilyen aligátor koponya van fent, így belevarva. Tehát nagyon érdekes. Meg ilyen hosszú, vékony ilyen szövet kabátokban jár, amiknek ilyen tehén mintája van, meg ilyen, szóval nagyon, tehát így meglátod, már látod, egy kilométerről világít az öreg. Tehát, hogy így ahogy kinéz. Tehát, meg ilyen cowboy csizma. Ilyen sarkantyúval amivel a lóba belevágsz. Tehát olyan, és így nézzük, hogy Jézus már, meg ugye, tudod, az egész arcvonása, mint egy ilyen ausztrál úriember. De nem hallottam őket angolul beszélni, meg úgy füleltem, de nem, az igazság, hogy olyan halkan beszélnek. Mert hogy félnek attól, hogy nem tudom, majd kinézik őket.
4: Atti mondja, hogy leginkább Katarin cárnő hatott rájuk. Amúgy egyáltalán nem tartom kizártnak az, hogy mondjuk hát azért egy nagyon fenséges múltal rendelkező, történelmi múltal rendelkező népről van szó, amíg a kommunista időket megelőző írára gondolunk alapvetően.
6: Hát hogy az arisztokrációval leszámoltak.
4: Csak az orosz irodalomra, a kultúrára gyakorolt hatásuk, az nagyon-nagyon jelentős. Olyan, tehát, hogy igen, van egy ilyen aspektusa is, csak hát ugye aztán jött egy olyan 100x év a történetükben, amiért eléggé lerombolt sok mindent egyébként.
6: Igen.
4: De hogy így bennük van az, hogy tök jó arcok, tehát hogy nincs itt hiba. J-Lo!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Bizony, és van egy hírünk, ami elég szomorú, ugyanis október 1-ével végleg bezárt Szegeden a Rákóczi és az Alföldi út a sarkán lévő Géza tanyája presszó. Még az, ami kocsma.
3: Nem azon nevetek, hogy bezárt a neve. Neve volt vicces számomra.
2: Hát de mi, Szabadkán is volt egy ilyen, ami sose értettem, hogy mit akartak ott írni. Az volt a címe, Bajai úton volt, ami sárga rózsa. Az mi? Az mi volt?
3: Lehet, hogy lement az A-ról az ékezet, és az N meg a K betű.
2: És akkor...
3: Amennyiben, ami sárga rózsánk például. Hát igen. Hát, ezt tudnám elképzelni.
2: Ami sárga rózsa.
3: Hát ez hát valaki... azért, basszus, kocsmák, hogy tudod, most e körül forog csomó minden, aki esetleg picit behatóban is foglalkozik azzal a területtel, kocsmával. Hogy mondjuk nem kocsmával, hanem bármilyen reklámozással. És ha megnézed, ugye mindenfajta vállalkozás, az most mondja online is jelen van, és egy újfajta divathullám trend alakul ki a körül, hogy hogyan kell reklámozni valamit. És ugye megy ez a nagyon személyre szabott hangnem, hangulat, ez nagyon fontos manapság, és megveszik mindenki, reels, videó, minden van, ők már akkor tudták, mikor nyitott ez a kocsma.
2: Hát
3: a legfinomabb, leglazább módon közelítette meg. A Géza tanyája, ennyi. Fölmérték, hogy milyen típusú emberek járnak oda, hogy kommunikálnak, mi a szóhasználat, hogyan fogalmazza meg, hogy hogy ott van, jó, tanyázik, tudod, tehát, hogy óriási a marketing értéke
2: valóban,
3: mögött,
2: valóban
3: szerintem.
2: Fantasztikus az elképzelés, amit mondasz, hiszen az összes kocsma 2025-re kihalt.
3: Hát, nem tudták tartani a lépést, az egy dolog, de hogy before it was cool, ők meglépték ezt.
2: Hát jó,
3: akkor, amikor még
2: igen.
3: Ilyen nagy hangzatos reklám szövegek voltak, tudod, itt túl volt gondolja, hogy jöttek ezek a fantázia nevek, amit ki se tudtak mondani, mert a külföldi elnevezés az a finom, az a kifinomult, az érdekes ért, és akkor ilyen hibással mondták. Itt a magyar közönséget, egy konkrét réteget akartak megszólítani, és ezt a legeredeti módon sikerült megtenni. És csomó ilyen példa van szerintem konkrétan az ilyen régi vágású kocsmák
2: azért
3: esetében.
2: Lehet nyugodtan beszélni, mert tényleg sajnos már bezárt mindegyik, úgyhogy ezeknek aztán nem csak reklámot, de gondolj bele, hogy nekem olyan érzésem volt, mert egy ilyen random neveket adtak volna ezeknek a kocsmáknak. Mert például nálunk, és segítsetek különben nyugodtan, de azt mondja, ugye írhattok kocsma neveket, 0636-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06 vár.
3: Igen, és milyen beszédes.
2: Mert ugye annak idején, mikor mentek az emberek a gyárba, akkor reggel beugrottak a munka előtt egy jó vinyakra. Ez az elképzelés legalábbis. Ezt így tudjuk, vagy így hallottuk a történetekben.
3: Rádina kafana. Vagy mondjuk az nem annyira fantáziadús, de...
2: Mondjuk az is kocsma?
3: Hát nem létezik már, ugye hát az a hely, ahol mindig a rendőrök állnak, így szokták megnevezni, igen. De ott már nincs
2: semmi. Akutána azt mondja, dvá jelena, két szarvas, ugye?
3: Igen.
2: Akkor utána lokomotív.
3: Lokomotív?
2: Ilyenek voltak.
3: Mindig. De érdekes, hogy kihalt, mert mint a törzs közönsége ezeknek a helyeknek, vagy nem is ez, hogy kihalt, csak úgy megcsappant, tudod?
2: Igen, nagyon.
3: És hát most tudom én, milyen korosztály járhat még, hát vagy járna ugye, még ilyen helyekre?
2: Nem tudom, de a Géza tanyája esetében, jó mondom, Géza tanyája?
3: Géza tanyája, igen.
2: Az, ami Magyarországon volt, ugye eddig, ott ők mondták, hogy ott mindig a nyugdíjasok mentek. És azt mondja, fura ezt így elmondani, de hát így elfogytak.
3: Igen.
2: Megnyilván
3: igen. Hát ez egy teljesen örökké. Természetes folyamat. Igen, tehát, igen, nyilván.
2: Aztán az új generáció meg
3: nem tud megújulni a kocsma, akkor igen, akkor sajnos ez lesz a sorsa. Uh-huh. De valahogy úgy az a benyomásunk, vagy nekem az volt a benyomásom sokáig, hogy ezek úgy mindig úgy talpon tudnak maradni. Ha más nem, akkor valameddig, nem? Tehát, hogy hány ilyen kocsma volt itt nálunk, és lassan úgy megszűntek létezni, de viszont amíg működtek, addig úgy azt láttad, hogy az a végtelen igénytelenség, tudod, műanyag, nem tudom, asztalokat, székeket tesznek ki akár az utcára, és te az utcán ülsz, és nem tudja, kitettek egy ilyet valahol, így random nyitottak egy kocsmát, ott másnap már ültek emberek, és itták a sört.
2: Igen.
3: Tehát, hogy van erre, vagy volt erre igényedek, szerintem most nem tudom, hogy mennyire tudunk jelenben, vagy múlt időben beszélni erről a jelenségről, mert úgy tényleg úgy fogyatkoznak azért, hát volt itt a legendás pipacsa lokomotívának
2: pontosan.
3: Szemben.
2: Ezt írja Anett is, azt mondja, a Gombos felé van egy kocsma, úgy hívják, hogy Kod Ofike. Rosszul vagyok ettől a névtől. A lokomotív azt, hogy a vasúti sínek mögött volt, ezért ez a neve nyilván, és ott volt a közelében a pipacs is. Milyen szörnyű nevek ezek. Úgyhogy igen, vannak ilyen dolgok.
3: Borzasztó.
2: Te voltál ilyen kocsmában? Valaha?
3: Hát van nálunk még egy-két ilyen kocsma, jártunk egy időben, van ennek egy ilyen trash művészet értéke, az egyik ilyen az még a mai napig létezik, hála Istennek, ezt lekopogom, mert igazából tökre szeretek oda időnként visszajárni.
2: De szóval te jársz kocsmába.
3: Ez a...
2: Jó, mondjuk te is szól is rendesen.
3: Magyar konzulátus mellett kicsit ja, hiszem,
2: de, na, de azért divatos kocsma. Az valami hozta,
3: hát
2: azt,
3: azért, a... Hát igen, de azért, hogyha belegondolsz, hogyha magát csak a külsőségeket nézed meg, akkor az egy ilyen ekte kocsma, igen. Nem? Tehát, hogy ez a rengeteg, millió ilyen fotó a falon, tehát egyik írja a másikat, no koncepció, de pont ez a szép benne, hogy valami tud ilyen, azért, akkor nem tudom, időként ezt a folyamatot, a kép áradat folyamatát az megszakítja, igaz. Hogy régi, fekete, ilyen nagy, tudod, ilyen katócsöves tévé, ami megy valami random műsor, igen. De jó zene szól, mindig kellemes meleg van, jó a hangulatvilágítás, és persze. Folyamatosan tele van, nem tudom, múltkor mentem ott délelőtti órákban, és már egy ültek bent, és ment ez a ricsaj.
2: Már részek volt mindenki.
3: Tehát ez végül is, hogy ilyen módon lehet, hogy fent tud maradni egy kocsma, hogyha meg tud fogni valamilyen érdekes ilyen alter vonalat, igen, ami mert a fiatalabb generációkat igen, behúzza, igen, de a délelőtti órákban azért ugye hát a maga kocsma feelingét is tudja tartani azáltal, hogy akkor bemennek a melósok előtt, után, közben valahogy tudod azért meginni a napi szükséges adagot.
2: Igen, akkor van például ilyen, hogy írja nekünk Krisztián, jó reggel, pipacs meg a kaktusz, az megvan valakinek? A pipacs, igen, a kaktuszról nem hallottam. István pedig azt írja, hogy Bajsán volt a Rigó kocsma, aztán tulajváltás.
3: Aha.
2: Most tudják, hogy Sárga Rigó.
3: Sárga Rigó.
2: Sárga Rigó.
3: Várjál, mi van izé? Moravicán, Bácskos út, Falvár.
2: Te meg én, de az már
3: te
2: nincs.
3: Te meg én nincs már.
2: Azt mondja, nincs.
3: Az gyerekek.
2: Te meg én.
3: Az mi volt. De nem lehetne ezeket vagy életben tartani, vagy nem érzékeljük azt, hogy ez így fontos lenne, tudod, hogy nem kell mindig ilyen fancy legyen, vagy egy nagyon alter, vagy nagyon művészi, hanem lehetne ez a középút, tudod, ez az ilyen kocsma, és akkor nem is
2: de
3: tudom
2: Zoli,
3: megfogalmazni, hova tűntek
2: el
3: a
2: második generációs kocsma, amit én úgy jelentem, vagy a kocsma level 2, amikor kocsma és biliárdasztal. Hát ezek hova tűntek el? Hát tínédzserkoromban ilyeneken voltam, ilyen helyeken lóptam.
3: Néha megvertek a szerbek, igen, biliárdozás közben, mert neki kellett az asztal.
2: Ennyi.
3: Így tudtad ráhozni a legérthetőbben egyébként azonnal.
2: István nagyon belendült, azt mondja, Moravicán van a kulacs.
3: Kulacs, az is jó név egyébként.
2: Macska. Anett írt, azt mondja, több településre is van olyan, hogy Trise sír a kocsma.
3: Az is jó, igen.
2: Igen, vannak ilyen. Orahovó meg az Eti. Megyünk az Etihez. Írják. Na, jönnek.
3: Jelen van. És arról is írjátok, ha már itt a neveket írkáljátok, hogy ezek a kocsmák, ezek úgy általában azért, hogy vannak, jelen vannak még, vagy nincsenek, vagy elvesztek, vagy mi a helyzet velük, vagy meddig tudnak fennmaradni gyakorlatilag. Van ez a jelenség még itt Vajdaság szerte? Mert nyilván mindenki tud ilyeneket mondani az életéből, de hogy tudod, manapság így 2025 végén mi a helyzet e tekintetben? Mi a valós körkép? Helyzetkép.
2: Nem tudom, de írjátok meg tényleg, hogy mi a helyzet a 063.
3: Kedvenc nevű kocsmák.
2: Igen, 621-605.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.

0: álláshirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre, Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzlet rendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalic@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! 8 óra 17 perc, és a rendőrök már is aktívak. A Jóvena Mikitya utca elején, Szabadkán a MOL benzinkútnál fokozott ellenőrzésre számíthattok, valamint a Belgrádi úton a Matijeviknél radarral mérnek. Ma sem lesz hiány napsütésből, de jó témákból és érdekességekből sem. Ma 57 éve indult el az Apollo 11 a Hold felé. A három űrhajós 4 nappal később történelmet írt, amikor Neil Armstrong megtette azt a bizonyos kis lépést, így nevezte ő, amely az emberiség egyik legnagyobb ugrása lett. A Holdra szállást az egész világon és Magyarországon is milliók követték a televízióban és a rádióban, annak ellenére, hogy akkoriban még jóval kevesebb háztartásban volt televízió, mint ma. A történelmi esemény így az egyik legnézettebb közvetítésnek számított. A Holdra szállás tehát az egész világot egyszerre ültette a képernyők és a rádiók elé. Ritka pillanat volt ez, amikor szinte az egész emberiség ugyanarra figyelt. A mikrofonnál itt most Szabó Regina, Nagy Viktor pedig a jó zenéket keveri nektek. Maradjatok velünk, és akkor csapjunk is bele!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: zenéjünk és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.
1: Már is 25 fok van, úgyhogy melegből nem lesz hiány. Közérdekű információkkal jöttem nektek, ugyanis véradási akció lesz ma Pancsován, Tornyoson és Zentán. A véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár több ember életét is megmentheti. A szervezők minden egészséges, nagykorú lakost arra biztatnak, hogy lehetőségeihez mérten csatlakozzanak az akcióhoz. Így tehát 9:30 és 11:30 között lehet vért adni Pancsován, 13:30 között Tornyoson, valamint 9-től Zentán egészen 12 óráig. Valamint emellett több helyen is elmehet ma az áram egy időre. Karbantartás miatt Bács-Fekete-hegyen, Topolyán, Kelebián és Szabadka több részén is számítani kell rövidebb áramszünetekre. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen helyek érintettek, és pontosan hol lesznek ezek, akkor a részletes lista a Pannon RTV honlapján is elérhető, úgyhogy kövessetek minket!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Rövid hírekkel érkeztem nektek. Fizetősé válik a parkolás topolyán. A tervek szerint már az év végéig beüzemelik a rendszert. Új autókemping épülhet Palicson, az építési engedély már megvan. És több mint 100 filmet fognak vetíteni a Palicsi Filmfesztiválon. Valamint egy kis foci, ugyanis megvan a 2026-os futballvilágbajnokság döntője. Argentína és Spanyolország küzd meg a trófeáért. A címvédő argentinok drámai mérkőzésen 2-1-re fordítottak Anglia ellen, míg Spanyolország 2-0-ra győzte le Franciaországot. Így vasárnap Messiék és a spanyol válogatott találkozik a VB aranyért. Remélem, ti is szurkoltok.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határ.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű

0: oldalunkat Dávod és Strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

0: Görög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.
1: Bagossy Tóla, Táncolj Ildit hallhattátok. Úgy tűnik, a nyári szabadságot sokan idén is spanyol napsütésben képzelik el. Az adatok alapján

Spanyolország idén-nyáron is óriási turista mágnes. Júniusban több mint 31,5 millió utas fordult meg az ország repülőterein, ami csaknem 4%-kal több, mint egy évvel korábban. A legforgalmasabb repülőtér a madridi volt, de Barcelona, Mallorca és Malaga is rengeteg utazót fogadott. Nem véletlen, hogy Spanyolország évről évre a világ egyik legnépszerűbb nyári úti célja. A tengerpartok, a gyönyörű tengerpartok, a szigetek, a mediterrán életérzés, és ugye a kulturális látnivalók együtt nagyon-nagyon sok turistát vonzanak, én is nagyon szívesen elmennék már végre oda. Mallorca repülőtere például önmagában több mint 4,2 millió utast kezelt júniusban. Kíváncsi vagyok rá, hogy ti hol nyaraltok idén, és hova látogatnátok el? Írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen a 063-621-605-ös telefonszámon.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.

0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: A közlekedésben résztvevők vigyázzanak Szabadkán, ugyanis sebességmérés van a belgrádi úton a Matijevicnél. Egy érdekes információ érkezett még az Enosso Viber csoportba, ami bizonyára mindenkit érdekel, akinek elektromos kerékpárja van. Egy illető azt írja, a közlekedési rendőrökkel folytatott egyeztetés alapján július 27-én a műszaki vizsgaállomások megkapják az elektromos kerékpárok regisztrációjával kapcsolatos utasításokat. A szakemberek szerint a legnagyobb problémát azok a fiatalok jelentik, akik nem ismerik a közlekedési szabályokat, mégis felelőtlenül közlekednek. Naponta történnek sérülések is, írják ebben a csoportban. Ugyanakkor felmerült az is, hogy a büntetések alkalmazása addig nem lenne igazán korrekt, amíg a teljes rendszer nem működik megfelelően. Tehát még van egy kis idő, de ha érdekel titeket a téma, akkor kövessétek a Presszót, ugyanis szombaton Kókai Móni beszélget majd egy szakértővel is ennek kapcsolatban.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Valami!

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 9 óra 45 perc, nem tudom mi van a levegőben, de az biztos, hogy nagyon meleg. Na de nézzük, hogy ma milyen témák is várnak ránk, és milyen érdekes beszélgetések. Bemutatunk egy újabb kultfilmet, a Helyt kell állnom címűt, és erről tudhattok meg részleteket. Érkeznek a stúdióba az alkotók és a főszereplő is, ami tök különleges lesz emiatt. Illetve azt mondják, hogy az utazás önismeretünk növeléséhez is hozzájárulhat, úgyhogy mi most csak képzeletben, de elutazunk picit Pannával, Csernai Pannával, és ő mesél a strasbourgi tanulmányi útjáról. Ez egy jó szó, a Strasbourg. Utána pedig taktáborbeharangozónk is lesz, Varga Valentin kapcsolom majd, úgyhogy aki szeretne alkotni, az még szerintem nem késő, hogy jelentkezzen a taktáborra, ami Temerinben lesz, és az is kiderül ma, hogy ki lett a Kisvárdai Színházi Fesztivál legjobb színésznője, úgyhogy tartsatok velünk!

0: innocent.
1: Reklám.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Már elérhetők a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es tanévre szóló pályázatai. Szeptember 1-ig, illetve 15-ig a felsőoktatás és a demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezésre lehet jelentkezni. A részletek elérhetők az MNT honlapján. Szerbia csatlakozik az Artemis űrprogramhoz, jelentette ki Washingtonban Marko Djuric. A szerb külügyminiszter több napos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban Marco Rubio amerikai kollégája meghívására. A szerb diplomácia vezetője részt vesz a két ország közötti stratégiai párbeszéd első fordulóján, valamint a terrorizmus és a politikai erőszak elleni küzdelemről szóló csúcs találkozón. Marko Djuric ma aláírja azt a megállapodást, amelyel Szerbia csatlakozik a NASA Artemis űrprogramjához. Szerbia lesz a 69. ország, amely belép az űrkutatás célzó misszióba. A Kijevben megrendezett Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón a résztvevők elfogadták a közös kijevi nyilatkozatot, amelyben vállalták, hogy továbbra is politikai, katonai, pénzügyi és biztonsági támogatást nyújtanak Ukrajnának, fokozzák a nyomást Oroszországra, valamint együttműködnek a háború sújtotta ország újjáépítésében. Szerbia volt az egyetlen résztvevő, amely nem írta alá a nyilatkozatot. A dokumentuma egyebek mellett jogellenes, ki nem provokált és indokolatlan agresszióval vádolja Oroszországot, és felszólítja, hogy haladéktalanul fejezze be a háborút. Aggasztó adatok érkeztek Nagybecskerekről és környékéről. Az idei év első 6 hónapjában 248 szabadtéri tüzet regisztráltak. Ezeket szinte kivétel nélkül emberi gondatlanság okozta. A lakosok felelőtlenül égették a száraz füvet, az aljnövényzetet, a szemetet, valamint a tarlót és a mezőgazdasági hulladékot. Ilyenkor, amikor rendkívül meleg és száraz nyári időjárás van, a lángok másodpercek alatt hatalmas területen képesek elterjedni, jelentős anyagi károkat okozva, veszélyeztetve az ember életeket, figyelmeztetnek a hatóságok.
1: Sport.
7: Argentina döntőbe jutott a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő argentin csapat 2-1-re legyőzte az angol válogatottat az atlantai elődöntőben. A felejthető első félidő után Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett Angliának, de azután az európai csapat visszaállt védekezni, az argentinok pedig a hajrában fordítottak. Előbb Enzo Fernández talált be távolról a 85., majd Lautaro Martínez fejjel közelről a 92. percben. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.
1: Időjárás.
7: Szabadkán is környékén 31 fok van, változó felhőzet mellett 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
8: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: programajánló.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosít. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott.

0: ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Pirkadat előtt, amikor a falu még csendben alszik, zsoldosolán Mónika már a gazdaságban dolgozik Csantavéren. Állatokat etett, földet művel és egyedül viszi tovább a családi örökséget. Újabb kultfilmet mutatunk be nektek, a Helyt kell állnom címűt. Itt vannak velem a stúdióban Mecsedik Anita és Masa Attila alkotók, és maga a kisfilm főszereplője is, zsoldosolán Mónika. Köszöntelek titeket, sziasztok!
2: Szia Regina,
3: szia,
2: köszönjük a meghívást!
4: Köszönöm a meghívást.
1: Hát szia Mónika, te vagy a főszereplője a filmnek, és ugye az a címe, hogy Helyt kell állnom. Én nagyon szeretem a címeket, és mindig ebből indulok ki. De azt hiszem, hogy bátran kijelenthetem, hogy helyt állsz. Na de a film alkotói szerinted helyt álltak-e? Elégedett vagy a végeredménnyel?
4: Hát igen, csodálatos munkát végeztek, nagyon szépen összedolgozták a kisfilmet. Igazán büszkék lehetünk, mert ez egy közös munka, ugye, rá. Reméljük, hogy a nézőknek is tetszeni fog.
1: Izgultál nagyon amúgy, amikor megérkeztek?
4: Hát igen, mivel hogy ez ugye nem, tehát nem ez az én foglalkozásom, persze, hogy izgultam, igyekeztem helyt állni, remélem, hogy ezen a téren is sikerült.
2: És pont ezért Hiteles Mónika most is helyt áll.
1: Igen, ez egy tökéletes jó cím, ez kiválasztotta egyébként.
2: Hát nem tudom, igazából ez egy nagyon random döntés volt, hogy honnan ered ez a cím, vagy hogy dőlt el ez a cím Masával, Masa Attilával, amikor vágtunk kollégámmal, akkor gondolkodtunk nagyon a címe, hogy is legyen, és hát ott jöttek még a kollégák is közben, és akkor a jobbnál jobb ajánlatokat mondták, de aztán valahogy, ahogy vágtuk, és akkor Mónika kimondta ezt egy ilyen nagy lélegzetvétel után, hogy helyt kell állnom, és nekem ez annyira megmaradt, hogy akkor végül így döntöttünk, hogy talán ez legyen.
3: Meg ez úgy nézett ki igazság szerint, hogy egy idő után szóltam anyának, hogy fogjál meg egy papírt, és kezd el írni az ötleteket, mert annyi jött, meg annyi, egy-két kollégánk is adott egy-két jó tippet, hogy egyszerűen fölírtuk már, mert tényleg már
1: topzott,
3: igen, és akkor a vágási folyamat során az egyik mondatban Mónika ezt kimondta, és Janitával összenéztük, és rábólítottunk, és a harmadik kollégánkra is ráírtunk, aki Szalai Adrián, ő volt az operatőr, igen, és ő is lájkolta, és akkor így hármasba döntöttük el, hogy megmarad, és ez lett a névadó.
2: Ez egy olyan furcsa érzés, hogy egyébként valahogy, ahogy kimondta Mónika ezt a mondatot, akkor libabőrös lettem, és tudtam, hogy azért lesz jó választás, mert valószínű, vagy van rá esély, hogy másoknál is ugyanezt érjük el.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a kisfilm megnézése után mindenki libabőrös lesz, mert olyan gyönyörűen, olyan szépen beszélsz, és elmeséled a történeted, ami azért egy nem egyszerű történet. Hogyan tudott ezt így magad végigvinni, ezt az egészet?
4: Hát nem is tudom én magam sem. Az élet hozza, mindig úgy gondolom, hogy már ennyi, és akkor ettől többet már nem fogok bírni, és akkor az élet még ad valamit, hogy még egy gubanc történik az életedben, és valahogy van azért emberi erő, és megyek, és csinálom, és nincs megállás, tehát nem lehet félúton otthanni a dolgokat, és azt mondom, hogy kiszállok belőle, hanem hát akkor még azt is elbírom. Például egy eset, hogy hát nem találtam munkás embert, és magamnak kellett csinálni egy másfél hónapig is azt a munkát, amit odáig ugye ketten is csináltunk. Hát nehéz volt. De valahogy akkor kapok az Istentől egy olyan erőt, vagy mit tudom, és akkor sokan mondják, te mit eszel, hogy ennyit elbírsz?
1: Mondom,
4: nem éppen az evést, szerintem az, hogy egy lelki erő is, vagy egy akarat, vagy egy szívóság is kell ehhez az egészhez, meg a szeretet, hogy amit csinálok, tehát nem lehet, hogy ne végezzem el. Tehát jön az aratás, akkor ott nem lehet azt mondani, hogy hát majd megcsinálom, hanem ottan eljött annak az ideje, akkor csinálni kell, és nincs mese.
1: És melyik a kedvenc időszakod egy évben, mondjuk? Mit szeretsz a legjobban csinálni így a mezőgazdaságban?
4: Amikor pörög. Hát igen, sokan mondják, hogy hát te nem is azért csinálod, hogy a pénz meg a minden, hanem te szereted ezt a pörgést. És ez tényleg, hogy így van. Én mondjuk rá, sokan mondják, hogy hát ha csak a földeket így kiadnám bérbe, és akkor abból az árából meg lehetne ezt csinálni, de akkor nem lenne, ugye traktorok becsukva, fészer, minden, állatok az udvarba sem, és akkor abból a kis pénzből el lehetne tengetni az életet, de én szeretem ezt a pörgést. Tehát amikor öt felé kell szaladni, és egymagam vagyok, és pláne ha még van, a kezem alá játszik emberke, akit bírok küldeni, tehát ilyen hogy mondják, igen, és akkor úgy zajlik az élet. Én ezt szeretem. Tehát én nem bírnák otthon, hogy horgolok, és akkor ennyi.
1: Hát nem unatkozol, az biztos.
4: Néha nagyon nehéz, pláne hogyha tényleg nagyon összeszalad, és akkor nem úgy jönnek a dolgok, de Én szeretem ezt, amit csinálok.
1: És ez pont fontos, mert ki is emeltétek ti is a filmből azt, amikor Mónika azt mondja, hogy ő ezt szereti csinálni, ő neki ez az élete. És ez egy nagyon fontos dolog. Anita, te csantavéri vagy, ugye? Igen, ti azért régóta ismeritek egymást, gondolom.
2: Igen, igen. Pont ezért is szerettem volna feldolgozni Mónika életét, mert én végigkövethettem konkrétan gyerekkorom óta az ő életét is ismerem. És én mindig is felnéztem rá. Én mindig azt néztem, hogy te jó Isten, hogy egy nőben ennyi van, hogy ennyi. Tehát alapvetően ez egy férfi munka nálunk ott otthon. Nem annyira jellemző, hogy egy gazdaságot egy nő visz, hanem maximum besegít, és ugye társként rendezik együtt a dolgokat, de Mónika ezt szinte egyedül kell, hogy csinálja, úgyhogy amellett, hogy nő, anya, két szép lány van, és én mindig úgy gondoltam, hogy ezt valamikor szeretném megörökíteni, és ezért is jó egy ilyen kultfilm, ahol ugye kicsit kötött időben, de azért meg tudjuk mutatni az ő életét is, határon túlra is elvinni, akár a zsűrinek, akár a közönségnek. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt feldolgozni, mi már korábban is csináltunk róla a riportot, én akkor is nagyon láttam, hogy hát itt van interakció bőven, Mónikát sokan ismerik Csantavéren, és nagyon, nagyon felkapták, úgyhogy én éreztem, hogy ebből valami kell, hogy szülessen pluszban.
1: És azért ezt 4 percben bemutatni vágás szempontjából se könnyű. Ezt mindig beszéljük, hogy 4 percben egy egész életutat, de itt azért itt nagyon sok szép érzelmes pillanat is van ebben a kis filmben különösen. Ez mennyire volt nehéz összeválogatni, hogy akkor miket raktok bele, Attila?
3: Nem volt egyszerű. Ugye kezdődött azzal a történettel, hogy a mondat, az első mondat, ami elhangzik, hogy 7 éves korom óta hajtom a traktort, és azt szeretem a legjobban.
1: Igen.
3: Ugye Mónika a szavaival élve. Kisfilmbe ezt bemutatni, felvenni, megcsinálni, és visszaadni azt a pontot, azt az érzelmi világot képekben is, amit ő szavakban önt. Mert ugye mondani könnyű, de képekben is visszamutatni. Itt Adrián sokat, sok jó felvétellel megáldott bennünket. Anitával vitatkoztunk, ez pozitív értelemben van itt a vitatkozás.
1: Ez a jó alkotó folyamat.
3: Igen, hogy mit, hova, mit, meddig, mit, és akkor egy idő után hagytuk pihenni, és utána újra kezdtünk, újra alkottuk az egészet, és egészen átformáltuk.
1: Tényleg?
3: Igen.
2: Szóval teljesen mással is kezdtünk. Volt nekem is egy ötletem, hogy mivel kezdünk, de aztán valahogy másik rész volt, és akkor teljesen átfordult az egész, úgyhogy azért jó sok idő benne van.
3: Meg a másik az, hogy a Mónikának nagyon jó mondatai vannak, és minden igen. egyes szót, amit kivágtunk, azt vérző szívet tettük arra.
1: Igen, mindig ez
3: mert, a legrosszabb. Mert ugye nagyon nehéz 4 percben egy életet bemutatni. Általában az ember 20 évente történik egy komolyabb változás egy életben, és nehéz. Ugye főleg itten egyedül vezeti gazdaságot, apukája tragédiája, a 2 pici gyerek, ugye iskola, stb. Feladatok, az mellett és a jószág, és a földek. Tehát ez annyi téma, hogy Anitával azon napokig előtte beszélgettünk, hogy, mert sajnos nem tudtam ott lenni a forgatáson, a beosztásom miatt, de jegyzeteltünk, összeírtuk, hogy mi legyen, mit kérdezzünk, mire figyeljünk, mi legyen az alap, és persze ez Mónikának is kellett a hozzájárulása, hogy elfogadja a felkérést Anitának, és hogy partnerre legyen a kisfilm elkészítésében.
1: És most Mónika, hozzád fordulok, nehéz volt elszabadulni most otthonról, azért ilyenkor sokat teendő otthon, nem?
4: Hát egy kicsit vissza is akarnák kanyarodni, mert amikor mondtam, hogy nagyon szeretem ezt, amit csinálok, ott meg szeretném azt jegyezni, hogy nagyon sok lemondása jár. Én Igen. hozzám asszonyok nem járnak kávézni, mivel hogy nincs időm. Sokszor mondják, hogy hát jó van, nem is megyek, mert úgyis ne te nem érsz rá. És amikor hívom, akkor mondja, hogy hát nem, te nem érzed, de mondom, most tudom, hogy ráérek, csak gyere nyugodtan, olyankor biztos valami azért közben jön. De tehát, hogy sok a gyerekeim terén is, hogy nem vagyok velük annyit, amennyit szeretnék, vagy hogy másik anyuka, hogy úgy várja haza, hogy már gyerek kislányom, leülünk, mesélj, de mi van. Én sokszor azt mondom, ha akarsz beszélgetni velem, akkor ülj fel a traktorra, és még megyünk ki, addig elmondod meg visszafelé. Tehát mink sok verset így tanultunk meg a lányokkal.
1: Jaj,
4: hogy,
1: de jó. De
4: hogy a traktorba.
1: Igen,
4: vagy nagyon emlékszek, a kisebbik lányomnál egy eset volt, hogy a tanárnő fölhívott, hogy hát anyuka még a szorzótábla. Akkor elővettem a kislányomat, és akkor mondtam, hogy gyerünk csak a traktorba, és ott megtanultuk. 2 hétre fölhívtam a tanárnőt, mondom, hogy állnak jó, jobban. Ó, hát azt mondja, látom, hogy kézbe vette maga. Tehát, hogy sok-sok lemondással jár. És mi is volt az előző kérdésed?
1: Azt, hogy könnyen tudtál-e elszabadulni, ilyenkor a lányokra bízod?
4: Hát most, mivel hogy nyár van, igen, egy kicsit akarom a nagyobbik lányomat, ugye 16 éves, hogy egy kicsit már ő is önállósodjon. Őnek könnyebb dolga van sokkal, mint én nekem volt annó édesapámnak a keze alatt, mivel hogy van mobil, ha megakad, akkor fölhív onnan, de igen, most éppen a falugazdásznál volt az ügyeket rendezni, ahogy Anita is mondta, hogy akinek van férje, ugye a férje kint van a földön, a feleségem egy papírológiát rendezni, hát a mi esetünkben ez úgy van, hogy akkor anya kint van a földön, most ebben az esetben ugye itt vagyok, de a lányom pedig egy kicsit a papírológiát most az iskola nélkül most ezt így megbírja oldani, akarom, hogy egy kicsit önállósodjon.
2: És így lesz igazi belevaló csajszi, aztán én már látom rajtuk, hogy ők már nyomják és csinálják, úgyhogy le a kalappal előttük
4: igyekszünk.
2: Is.
5: Igen, ez számomra is elképzelhetetlen, meg gondolom férfiként is azért ezt látni, hogy egy nő ennyi mindent csinál, az azért az megrendítő, nem? Attila. Most hozzád fordulok, mint férfi. Elbírnál ekkora munkát?
3: Persze, nem feltétlen. A lelki erő az nagyon, nagyon sokat segít. Ha szeretjük, amit csinálunk, akkor semmi nem nehéz. Ezt tapasztalom én is az én életem folyamán, és látszik a Mónikának a munkáján is, hogy hogy lehet beletenni, hogy lehet alkotni, hogy lehet teremteni valamit, amikor te a szívvel lélekkel teszed le.
5: Úgy igen, ez a legfontosabb, hogy valaki szeresse, amit csinál, és olyan jó látni, amikor valaki
3: akkor
5: megtalálja azt, amit
3: szeret. Akkor gyarapszik
5: valami,
3: hogyha szeretjük, tehát az...
5: Hát igen. És a forgatáson volt kedvenc pillanatotok, ott elérzékenyültél. Számomra az a leggyönyörűbb rész, amikor elérzékenyülsz, és már látom, hogy már jönnek a könnyek, sírtál, ugye?
4: Mindig úgy szoktuk kezdeni a riportot, hogy mondom az Anitának, hogy jaj, várjál, gyorsan elszaladok, még papírzsebkendőt elkészítem.
2: Ez igaz,
5: de jó.
4: És akkor, hát sajnos, hogy mondjam, amikor az édesapámról kell, hogy beszéljek, akkor mert nagyon kötődtem hozzá, ugye? És amikor az ő betegségéről beszélek, meg az ő életéről, akkor mindig könyörül a szemembe. Ez van.
5: Hát ezek az élet nagyon nagy nehézségei. Yeah. Istenem, itt most épp a stúdióban is megtörtént ez a pillanat. Köszönöm, Mónika, hogy ilyen közvetlen vagy velünk, és ennyire sok mindent megosztasz, mert azért nagyon sok nehézségen átmentél, ahogy mondod is a kisfilmben, rengeteg minden történt veled. Ezekről nehéz beszélni ma is még?
4: Hát már mostan nem, hogy nehéz, hanem megélni volt nehezebb, de valahogy mindig kaptam annyi lelki erőt, hogy meg sokat bevállalok éjszaka is a munkából. Tehát, hogy mondjam, jön a probléma, és veszem az akadályt. Tehát mindegy hátasló, hogy ugrom át, és ha nagyobbat tesznek, akkor ugrom át. Hát remélem, hogy mindet végig bírom csinálni, amit még az élet elében tol, mert hiszem azt, hogy nem itt van a vége, hanem még lesznek gondok. Tehát ezt így fölfogni
5: az életben. De én biztos vagyok benne, hogy megküzdesz vele. Tehát, hogy ezt nézni és látni szerintem csodálatos.
2: Ezért is szerettük volna ugye a hitet beleszülni, mert hogy Mónikának ugye ez egy külön dolog, ami erőt ad, és ezért is szerettük volna megemlíteni, úgyhogy szerintem ennek is köszönhető az a sok erő, az a sok lelki erő, amivel ugye könnyebben átvészeli, vagy átviszi ezeket a nehéz napokat és időket.
5: Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a kisfilmet, mert még így is, hogy csak megnézzük, erőt tudunk meríteni az élethez, és arra, hogyha mondjuk panaszkodnánk egy picit, hogy jaj, de rossz nekünk, nem tudom, a klímás helyen, akkor gondoljunk egy picit bele, hogy egyébként mennyire sok munka van egy-egy ember élet története mögött. Na, de hol lehet ezt megnézni, és mit kell csinálni?
3: A YouTube-on.
5: Anita,
2: Attila.
3: Helyt kell állni.
5: Helyt kell állni.
3: Címmel. YouTube-on a kultfilm alatt van osztva, illetve a saját profiljainkon meg vannak osztva a kisfilmek. És ha minden jó megy, akkor a beszélgetés után a Panompresso Facebook oldalán is meg lesz osztva.
5: És mit kell csinálni vele? Tehát az a lényeg, a filmre.
2: Így van, a Kulturális Filmek Fesztiváljának a YouTube oldalára kell menni, ott található az összes idei kulturális film. A helyt kell állnom, mi ezt promózzuk, úgyhogy nagyon-nagyon kérjük a közönséget, hogy kattintsanak rá, és a YouTube videót lájkolják be, mert ezt nézi a zsűri, és hogyha tehetik, van annyi idejük, ugye 4 perc egy kávé mellett azért talán belefér, akkor nézzék végig, és hogyha tetszett, akkor egy kommentet is nagyon szívesen fogadunk, valami kis pozitív, vagy bármilyen gondolatot nyugodtan írjanak le, nekünk az interakció nagyon fontos, úgyhogy azt szeretnénk mindig kihangsúlyozni, hogy nem a Facebook poszta fontos, hogy lájkolják, hanem maga a YouTube videó. Úgyhogy bejelentkezve ha tehetik, akkor egy lájkot nyomjanak.
5: Na, akkor lájkoljátok, hamarosan megjelenik a Pannonpresszó Facebook oldalán is, nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük a lehetőséget.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Már elérhetők a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es tanévre szóló pályázatai. Szeptember 1-ig, illetve 15-ig a felsőoktatás és a demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezésre lehet jelentkezni. A részletek elérhetők az MNT honlapján. Egy 15 éves fiú megsérült abban a verekedésben, amely tegnap este 23 óra körül történt az újvidéki Knitjanin Vajda utcában, az egészségügyi középiskola melletti parkban. A mentőszolgálat orvosi csapata tegnap este 23 után elsőbségi riasztásra vonult ki a helyszínre. Az ismeretlen nevű 2011-es születésű fiú több zúzódásos sérülést és vágott sebet szenvedett a testén, elsősorban a fején. Az elsődleges ellátást követően a gyermek sebészeti klinikára szállították. Ismét jótékonysági koncertet tartanak Szabadkán Csongor megsegítésére. Július 29-én szerdán 18 órától az XU Band lép fel a város főterén. A koncert teljes bevételét a kisfiú gyógykezelésére fordítják. A 12 éves Nagy Csongor Szabadkán él családjával, a 22-es kromoszóma rendellenességével született, emiatt fokozott figyelmet, speciális terápiákat igényel. Állapotának javításához egy amerikai őssejt terápiá lenne szükség. A pénz összegyűjtéséhez a család a jó akaratú emberek segítségét kéri. Már javában zajlanak a Tanya Színház idei bemutatójának előkészületei Kavillón. A társulat Vörösmarty Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét állítja színpadra. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson. A hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-áig bejárja Vajdaságot.
0: Sport.
6: Előnyből várja a Ferencváros ma este a Vojvodina elleni Európa Liga selejtező visszavágóját hazai pályán Budapesten. A zöldfehérek a múlt héten 2-1-re nyertek Újvidéken, így ha nagy meglepetés nem történik, akkor a Fradi léphet tovább a párharcból. A mérkőzés 20 óra 15-kor kezdődik a Grupama Arénában.
0: Időjárás.
6: Szabadkán továbbra is 31 fokot mérünk, változó felhőzet mellett 33 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt. Hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
8: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
9: A szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rl.

0: Ó, na, no, a munka. Pannon Presszó, hétfőtől szombatig, 91.5-ön.
1: 11 óra 17 perc, és egy újabb érdekességgel jöttem nektek. Ha mostanában sok szitakötőt látsz a kertedben, annak nem csak különleges jelentése lehet, hanem nagyon is természetes oka. A szitakötők ugyanis ott jelennek meg gyakrabban, ahol sok a táplálék, például szúnyog és más repülőrovar. Így jelenlétük azt is jelezheti, hogy egészséges, változatos a környezetünk. A szitakötőt egyébként sok kultúrában a változás, az újjászületés és a szerencse jelképének tartják, ami különleges életciklusához is kapcsolódik. Hosszú időt tölt vízben lárvaként, majd egyszer csak szárnyra kap és teljesen új formában folytatja életét. Japánban például a bátorság és az erő szimbóluma. Máshol pedig úgy vélik, hogy a szitakötő megjelenése egy új kezdetre emlékeztet.
2: Mi van a poharadban, babe? Nekem lefolyik az arcom mentén.

nevetünk, de keserűen édes. Csókold meg a számat, véres. Károk, károk, károk, amit

látok, becsukom a szemem és szállok. Égés, égés, égés, élek, de fura ez a légzés. Kényelmes térérzés, hazudik az este túlzés.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Pörög ránk. Panna Rádió éjjel-nappal.
1: Idén lesz a 46. takt, vagyis Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor, amely július 20-ától 29-éig tart. A részletekről Varga Valentint, szervezőt kérdezem. Szia, köszöntelek!
2: Szervusz!
1: Mi az idei alkotóműhely témája?
2: Az idei témánk a hamis. Ugye minden évben 2008 óta egy adott témát dolgoz fel a művésztelep, és hát próbálunk a művészethez köthető, a vizuális művészethez köthető fogalmakat találni, de hát bármelyik fogalom alkalmas erre, úgyhogy igen a hamisra.
1: Mi mindent ölel fel a hamis, vagy mit lehet úgy azon belül alkotni?
2: Hát nyilván az első asszociáció, ha a képzőművészetre gondolunk, a hamisság, akkor valami másolatra, vagy hamisítványra gondolunk, de sokkal mélyebb talán a kapcsolat a vizuális művészet és a hamisság között, hogy eleve egy olyan fogalom, aminek van egy ellentétpárja, ami az igazság vagy a valós. És hát eleve a művészet talán épp paradoxon jelen van benne, hogy valamit az igazságból próbál felvillantani valami művi dolgon keresztül, úgyhogy itt érdekes játékok tudnak kialakulni, mind tartalmilag, mind formailag.
1: Mekkora az érdeklődés egyébként a takt iránt?
2: Idén először több év után túljelentkezés van, ami hát egyrészt nyilván nagyon jó, másrészt viszont hát kellett egy szakmai szelekciót tartani, mert úgyhogy idén 35 maximális létszámmal valósul meg a művésztelep.
1: Az nagyon jó, nem? Akkor ennek örültök?
2: Nyilván az egyedül rossz része, hogy nyilván valakit szelektálni kell sajnos ilyenkor.
1: És mi alapján volt szelektáció?
2: Hát ugye a jelentkezés úgy történik, hogy év elején próbáljuk meghirdetni minél korábban a témát, és hát vannak meghívott alkotók. Ugye eleve a takt egyik célja, hogy a generációkat összekösse, szóval a művésztelepen nem csak hivatásos művészek vesznek részt, hanem egyetemisták és középiskolások is. És akkor jelentkezésben várunk egy rövid koncepciót, egy munkatervet, amit terveznek megvalósítani a művésztelepen, és hát ez alapján voltunk kénytelenek szelektálni idén.
1: És izgalmas tervek érkeztek be?
2: Igen, minden évben, de hát általában ez alakul, szóval ez egy kiinduló pont, és
1: persze.
2: Aztán a művésztelep alatt ez sokszor nagyon sokat változik.
1: Tehát akkor már nem lehet jelentkezni?
2: Már nem, június 20-án lezárult a jelentkezés.
1: Sajnos, de azért majd jövőre még bőven-bőven lehet jelentkezni. Mesélj, hogy milyen volt például a tavalyi témátok, és milyen volt a tavalyi tábornak a hangulata? Jól telt el?
2: Igen, minden tábor eddig nagyon-nagyon jó, pozitívan telt. A tavalyi témák ugye a krízis volt, és hát nyilván aktuális, globális, vagy itt környékbeli helyzet, az rányomja mindig a bélyegét egy adott táborra, de hát nem hangolati szinten, hanem magát a témát, meg magát a közérzetet, ezt egy kicsit meghatározza. De hát ez is egy nagyon-nagyon inspiráló téma volt, úgyhogy sikeres tábor volt a tavaly, és nagyon jó munkák születtek.
1: És akkor ezeket a munkákat utána meg lehet tekinteni valahol?
2: Igen, hát hagyomány szerint ugye ez a takt galériájában látható ősszel, valamint tavasszal Zentán, a Májusi Kis Galériában, és hát folyamatban vannak megbeszélések, hogy minél több helyen bemutassuk ezt az anyagot.
1: Ez nagyon jó hangzik. Hogy néz ki egy nap a taktban például? Van bármilyen megkötött része, vagy abszolút arra bízzátok, hogy épp hogy alakul a nap, és ki mit alkot?
2: Hát változó, kötött programtervünk nincs. Hát az előadásokat próbáljuk a tábor elejére koncentrálni, nyilván azért, hogy valamilyen módon inspirálódjanak a résztvevők. Viszont napi program nincs, nyilván az étkezések kötöttek, de hát ezért is flexibilisek vagyunk, úgyhogy minden csúszhat egy órát.
1: És milyen előadások?
2: Többet
1: várhatunk?
2: Akár, de hát próbáljuk, mert kialakult talán a harmadik, negyedik napon már kialakul egy olyan ritmus, amit tudunk követni, úgyhogy általában munka határozza meg, hogy ki mikor étkezik, hogy ki mikor mit csinál, úgyhogy mindenkinek van egy szabadsága, nyilván vannak az előadások, azok kötöttek, de a nap többi részében mindenki szabadon dolgozhat.
1: És milyen előadások lesznek idén?
2: Hát idén még kialakulóban van, eddig három név van felmerülőben, Vasszabolcs, Vanger László és Losonc Márk tart előadást, vagy vezet beszélgetést. Ugye próbálunk nem képzőművészethez köthetően, hanem a témához köthetően előadókat hívni, nyilván azért, hogy ne a amivel egyébként is foglalkoznak az ide érkezők, hogy ne azzal legyenek leterhelve, hanem az adott témát különböző szociológiai, filozófiai vagy más aspektusokból megközelíteni, hogy valamilyen módon ez behatással legyen a munkájukra.
1: Inspirálja őket, igen. És a természetközeliség az egy fontos dolog itt a taktnál. Mit az ez az alkotóknak?
2: Igen, a takt ebből a szempontból is kivételes, ugye egy szőleg melletti tanyán, hevértanyán valósul meg, ahol nincs vezetékes víz, nincs áram, és ez első ilyen ijesztőnek hat.
1: Igen.
2: De nagyon jó, megoldható, és egyébként ez az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szakmai elvonulás hangulatot, távol egy kicsit a civilizációtól, meg a mindennapi pörgéstől, úgyhogy ez egy ilyen szempontból egy nagyon, nagyon jó közeg, alkalmas közeg ilyen jellegű művészeteknek.
1: És akkor ezt majd meg lehet tekinteni idén, valamikor ősszel majd ezt a művekből született kiállítást, ugye?
2: Igen, pontos dátumunk nincs, ez majd a szervezés folyamától függ, szóval valószínűleg októberben.
1: És egy utolsó kérdésnek még, ha mondhatnál egy kedvenc, vagy számodra nagyon kedves műt, alkotást, ami így az utóbbi években volt, akkor melyik lenne az? Így leírnád nekünk így egy kicsit?
2: Most lehet, hogy erre nem fogok válaszolni, nem tudom.
1: Biztos sok van.
2: Nem tudom, talán konkrét műalkotást nem tudok mondani, de voltak, talán mikor én mentem oda egyetemistaként, akkor születtek olyan dolgok, vagy lehet, hogy akkor ezek utólag viszonylag nem voltak annyira zseniális munkák, de hát akkor nagyon-nagyon erősen hatottak, meg felszabadítóan akkori magamra, mint útkereső képzőművészre.
1: Igen, ez egy fontos kifejezés, hogy útkeresés és kreativitás. Itt azért a tagban ez jellemző.
2: Igen, épp ezért lenne fontos ez, hogy generációk találkoznak, hogy eleve közhelyeket tudnák mondani, hogy buborékokban élünk, hatalmas generációs különbségek vannak, meg egyébként is a vajdasági művészteleti vagy képzőművészeti életben kialakultak ilyen, szóval kontinuitást illetően ilyen szakadások, úgyhogy ezt próbálja áthidalni a takt azzal, hogy együtt találkozzanak a különböző alkotó generációk.
1: Kívánom, hogy idén nagyon-nagyon szép táboratok legyen, és minél több jó és nagyon kreatív alkotás szülessen. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Nagyon szépen köszönöm!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzlet rendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Hatalmas károkat okoz a sertéspest is Szerbiában. Már elérhetők az MNT új tanévre szóló pályázatai. A Csongor és Tündét mutatja be idén a Tanya Színház. Este kiderült, Argentina küzd meg Spanyolországgal a foci VB vasárnapi döntőjében, és a Vojvodina ellen lép pályára a Ferencváros az Európa Liga selejtező visszavágóján Budapesten. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó! Már csaknem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspest is Szerbiában, legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így akadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Dóró Alen összeállítása.
2: Munkagéppel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőzött farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több ezer disznót kellett leölni az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az északbácskai sertésfarmokat azonban eddig elkerülte a fertőzés. A ludasi Engi Norbert telepén is szigorú biztonsági előírások mellett zajlik a munka, stábunk sem mehetett az állatok közelébe.
3: Elsősorban a gazda nagyon kell, hogy ügyeljen a saját állományára. Itt nagyon fontos a fertőtlenítés, és minél kevesebb idegen forduljon meg a farmon, vagyis szinte senki, csak a maga gazda, vagy aki a jószágokat ellássa és gondozza. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog. Sajnos, hogy ez egy nagy kárt okoz a sertéstenyésztésben, mivel mi vágóhiddal is rendelkezünk, úgyhogy itt majd a sertés hiányt is szerintem elő fogja idézni.
2: Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár. Emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Dr. Márton Ferenc állatorvos.
4: Többféle lefolyása lehet a betegségnek, hát van egy úgynevezett perakut, túlheveny, magyarul lefolyása. Ez olyan, hogy egy nagyon magas láz megjelenik, 42 fokos láz akár, és egy nagyon gyors elhullást okoz. Ez hát gyakorlatilag csak boncolással, illetve korbanztani vizsgálatokkal deríthető fel, illetve hát van ennél jellegzetesek, tehát ez az akut lefolyású formája, mert egy picit több idő telik el, tehát itt is nagyon magas lázzal találkozunk, ugye a, úgymond a szívtől távoli testrészeket, tehát farok, fül, orr, karimán, bevérzések, tehát ilyen kékes elszíneződések láthatók, véres hasmenés, a hányás egy nagyon jellegzetes tünet, és ugye relatíve rövid időn belül elhullások.
2: Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter nyugalomra intett, hiszen a betegség az emberre nem veszélyes. A tenyésztők pedig kártérítésre számíthatnak. Azok viszont, akik nem tartják be a biztonsági előírásokat, és már nem első ízben jelentkezik farmjukon az afrikai sertéspest is, azokra büntetést róhatnak ki. A bírságok maximálisan meg lesznek növelve. Ez a tenyésztőkre is vonatkozik, hiszen nem ritka, hogy egyes farmokon másodszor vagy harmadszor jelentkezik a sertéspest is, vagyis nem végeztek fertőtlenítést, nem tartották be az előírásokat, szankciókra számíthatnak, egyeseknek a sertéstartás is be lesz tiltva tartósan. Azok is büntetésre számíthatnak, akik nem tartják be az előírásokat és bemennek az erdőbe. A vaddisznó populációt csökkenteni fogjuk, tilos lesz a vargánya szedése is ebben a periódusban a fertőzött körzetben. Sok előírás van, biztos kifelejtek valamit, de több tucat dolog van, amelyeket világosan, írásos formában megkapnak az érintettek. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többek között Magyarországon, Romániában és Horvátországban is igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Már elérhetők a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es tanévre szóló pályázatai, jelentette be Facebook oldalán Fremond Árpád. Szeptember 1-ig, illetve 15-ig felsőoktatási ösztöndíjra, demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezésre lehet jelentkezni, írta az MNT elnöke. Hiszem, hogy a tehetséget és a szorgalmat támogatni kell, mert közösségünk jövője is azon múlik, hogy minél több fiatal találja meg itthon a számítását. ezért arra biztatok minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel, amit az MNT biztosít, fogalmazott Fremond Árpád. A pályázati felhívások elérhetők az MNT honlapján. Már javában zajlanak a Tanya Színház idei előadásának előkészületei Kavillón. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongoris Tündét állítja színpadra. A próbák feszített tempóban zajlanak, hiszen a premierig már rendkívül kevés idő maradt. A színészek ráadásul a díszletek és a jelmezek elkészítéséből is kiveszik a részüket. Horváth Kátai Orhidea és Anus Beatrix riportja.
0: A próbák feszült, mégis alkotói hangulatban telnek Kavillón. Idén a magyar irodalom egyik legszebb drámai költeményét, a Csongor és Tündét viszi színre a társulat. A filozofikus mélységű főszerepet Csongort Szadikovics Mário alakítja, akinek komoly szakmai kihívást jelent a karakter megformálása.
5: Én jól fogadtam, én szeretem ezt a történetet. Tipikus, klasszikus mesetörténet, van a főgonosz, vannak a szerelmesek, és igazából a szerelmeseknek a története, illetve a főgonosz, hogy próbálja meggátolni őket, hogy boldogok legyenek. Így nekem ez az egyike, amit szeretnék csinálni a Tanya Színházba, illetve szerintem épp ez az előadás, amire a néző azt fogja mondani, na végre, zenés, táncos és vicces lesz.
0: Bicskei Armand is kitörő örömmel fogadta az idei darabot, véleménye szerint a mű tökéletesen illeszkedik a Tanya Színház szellemiségéhez, és könnyen megtalálják majd az utat a nézők szívéhez. Ráadásul külön boldogság számára, hogy Csongor földhöz ragadtabb ellentétét, Balga szerepét ölteti magára. A próba folyamat azonban nem csak a színészi játékról, hanem a kőkemény fizikai munkáról is szól.
6: Minden reggel 9-kor kelünk, és azután, ahogy a rendező eldönti tulajdonképpen van, hogy már 10 órától rögtön próbálunk, és azután 2-kor általában van egy ebédszünet, és utána megint folytatódik a próba, és általában közben folyamatosan dolgozunk, a különböző szekciók vannak tulajdonképpen, és én mondjuk színpados vagyok, és egész nap tulajdonképpen éjszakában nyúlóan a színpadot csináljuk, különböző, mondjuk mindegyik létrát, amit majd láthat a közönség az előadásban, azt itt készítettük el, közben a lányok varják a kosztümöket, délelőtt egy másik csapatlány az ebédet főzi.
0: A csapat július elején közvetlenül az egyetemi vizsgák befejezése után vonult be a kavillói művésztelepre. Már csak szűk 2 hét maradt hátra, hogy teljesen összeálljon a produkció. A gonosz boszorkány Mirigy bőrébe idén Gusztony Endre bújik, aki kifejezetten élvezi a rendhagyó kihívást, hogy egy ikonikus női karaktert formálhat meg.
7: Nagyon izgalmas az előadásunk díszlete, Ondrasek Péter tervezte, és hát van rajta mit csinálni, rengeteg létránk van, és akkor ezeket mi készítjük el. Fával, fémmel, mindenfélével dolgozunk, és elég nagy munka folyik itt a háttérben is, tehát amikor valaki nem próbál, akkor éppen készíti a díszletet.
0: A megfeszített tempójú munka hamarosan meghozza gyümölcsét. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson, a hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-ig bejárja Vajdaságot.
8: Sport.
1: Argentína a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte Angliát az Észak-amerikai labdarúgó világbajnokság második elődöntőjében Atlantában, így bejutott a VB döntőbe, amelyet vasárnap New Yorkban játszik a másik fináléba jutó Spanyolország ellen. A részleteket Sós Georginától hallják.
9: Felejthető volt az angol-argentin VB elődöntő első félideje, a második játékrészben azonban megérkezett a foci. A szünet után Argentína nagyobb fokozatba kapcsolt, ám vezetéshez mégsem a dél-amerikaiak jutottak. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett Angliának, de azután az európai csapat visszaállt védekezni, viszont az argentinok kitartóan próbálkoztak a gólszerzéssel. Egy percre sem vetette vissza őket, hogy hátrányba kerültek, világbajnoki címvédőhöz méltó akció szorították be Angliát, amelynek védelme azonban tette a dolgát. A mérkőzés folytatásban már csak védekeztek. Bánhatják is az angolok, hogy ennyire átengedték a terepet ellenfelüknek, mert a 85. percben a jobb szélen kavargó Lionel Messi középre adta a labdát Enzo Fernandeznek, aki mintegy 20 méterről a labdát 107 km/h sebességgel megrúgva a kapu jobb oldalába zúdított. Ezzel Argentína kiegyenlített. De nem volt megállás. A hosszabbítás második percében járva Lionel Messi ívelt be jobbról Lautaro Martineznek, aki 4 méterről a kapuba fejelt. A címvédő Argentína megfordította a meccset, a végeredmény Anglia-Argentína 1-2. A helyszínen több mint 40 ezer argentin drukker skandálta a két gólpaszt jegyző Messi nevét, aki 39 esztendősen ismét közelebb hozta a válogatottat a világbajnoki címvédéshez. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New Yorki döntőben, míg az angolok egy nappal korábban szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. És ha már döntő, a FIFA azt ígéri, a foci VB fináléjában hosszabb lesz a szünet, világsztárok lépnek majd fel a félidőben. Annyit árultak el előzetesen, hogy a produkció legalább 11 perces lesz, és olyan világhírű előadók lépnek színpadra, mint Shakira, Madonna, Justin Bieber vagy a Coldplay. A show nem csak a szórakoztatásról szól majd, hanem jótékonysági célt is szolgál. A bevételből hátrányos helyzetű gyerekek oktatását és sportolási lehetőségeit támogatják majd.
1: Előnyből várja a Ferencváros ma este a Vojvodina elleni Európa Liga selejtező visszavágóját hazai pályán Budapesten. A zöldfehérek a múlt héten 2-1-re nyertek Újvidéken, így ha nagy meglepetés nem történik, akkor a Fradi léphet tovább a párharcból. A mérkőzés 20 óra 15-kor kezdődik a Grupama Arénában. A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
10: A nap további részében is kellemesebb időnk lesz, mint az elmúlt napokban, ugyanis csökkent a hőmérséklet. A mai csúcsok Szabadkán és környékén 30-32 fok körül alakulnak, helyenként záporokra is lehet számítani.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalás.
14: Diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.

Pécsben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Csernai Panna kolléganőm, akit ismerhettek egyébként a Szabadkai Magyar Rádióból, részt vett egy strasbourgi tanulmányúton. Itt van velem épp a stúdióban, és őt fogom most kifaggatni az élményeiről. Szia, Panna!
2: Szia, Regina! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, milyen most a másik oldalon ülni? Izgulsz?
2: Hú, hallod, nagyon izgulok. Tehát, hogy most régen adtam már interjút, és ezen az oldalon kicsit más, de
1: ugye?
2: Izgalmas. Ezt azért el kell mondani.
1: Jobban szeretsz kérdezni?
2: Változó, szeretek kérdezni, egy érdeklődő embernek tartom magam, úgyhogy elmondható, hogy kérdezni szeretek, de azért válaszolni szeretek.
1: Na akkor mesélj, hogy milyen volt az utatok, pontosan ugye mikor mentetek, mikor indultatok és hova?
2: Ez múlt héten történt, ez az utazás, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, hogy is fogalmazzak, ő...
1: Szervezésében.
2: Hát igen, az ő szervezésében a diákokat ők választották ki, hogy kik azok, akik mehetnek erre az útra. A kiválasztottak. Igen, Vicsek Anna Mária európai parlamenti képviselő meghívására volt lehetőségünk eljutni az Európai Parlamentbe, Strasbourgba. És ugye múlt héten mentünk. Hát nagyon hosszú volt az
1: hosszú,
2: út.
1: Mennyit utaztatok?
2: 18 óra hossza busszal. Tehát, hogy dagadt lábakkal érkeztünk meg, de amikor megérkeztünk, akkor azért nyilvánvalóan a táj és az a közeg az kárpótolt teljes mértékben. Megnéztem a híres Nyugatot. Nem voltam még soha Franciaországban, de azért el kell mondani, hogy nem Franciaországba szálltunk meg, hanem Offenburgban, Németországban. Tehát ez körülbelül ilyen 40 percre van a két település egymás. Mástól, és hát hatalmas élmény volt.
1: Tehát kettő az egyben. Németország is rögtön, Franciaország is, mind a kettő, és először mind a kettőben.
2: Igen, én nagyon élveztem, mert én mindig nagy németes voltam, imádtam ezt a nyelvet, és most tudtam kérdezni, tudod, a boltban, hogy akkor ez

0: Mennyibe kerül, vagy jaj, annyira élveztem.
1: Na de franciául?
0: Na hát franciául nem ebben a bonjour, meg a merci bokon kívül nem sokat értettem. Hát egy nagyon izgalmas nyelv is, hát legalább aki ezt a nyelvet beszél.
1: Nehéz, nehéz megtanulni, de azért szépen mosolyogtál, gondolom.
0: Igen, bólogattam is, mosolyogtam.
1: Egyébként a franciák barátságos nép? Mit
0: igen,
1: mondaná?
0: Nagyon kedvesek voltak az emberek, tehát nekünk teljes ellátásunk volt egyébként, tehát minden biztosítva volt, a szállás, az étkeztetés, és az volt a jó, hogy nagyon sok szabad programunk volt, tehát mi alakítottuk ki azt, hogy hogyan nézzen ki valamilyen szinten a napunk.
1: Na és mit is néztetek meg Strasbourgban?
0: Hát szerintem azzal kezdeném elsőnek, hogy a barátnő még az utazás előtt írja nekem, hogy képzeld, Panni, megnézzük a Notre Dame-ot. És így gondolkodom, hogy hát de az nem Párizsban van? És így aztán írja, hogy nem, hát Strasbourgban is van egy Notre Dame. Úgyhogy megnéztük a strasbourgi Notre Dame-ot is, és hát gyönyörű. Tehát, hogy tehát káprázatos az épület, egyszerűen hatalmas, és nagyon-nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt, hogy ezt meg tudtuk nézni. Meg hát nyilván a város, tehát, hogy annyira gyönyörűek az épületek, tudod, ezek a, nem is tudom megfogalmazni pontosan milyen épületek ezek, de hogy tehát ahhoz a környékhez hozzáillő stílusú. Igen, és hogy ahogy az ilyen kis patakok és kis folyók így átszelik a város, tehát tényleg szemet kápráztató.
1: Hát kicsit talán szebb, mint Vajdaságban ugye a legtöbb település. De milyen volt Offenburg?
0: Igen, amikor megérkeztünk, tehát hozzá kell tennem, hogy mi éjfélkor indultunk vasárnap, ugye múlt vasárnap, és délután 5 órakor érkeztünk meg. Hát fáradtak voltunk, de szerintem ez nem számított. Tehát, hogy ott vagyunk, úristen, most akkor mit nézzünk, merre menjünk, úgyhogy akkor megnéztük Offenburg városát, és egyébként mindenki a központban a meccset nézte, tehát, hogy néztük, hogy hú, milyen kevés ember van, de amikor beértünk a központba, hát végül is központ, akkor így a téren kivetítve a fotballmeccs, és tényleg rengeteg ember, úgyhogy az is nagy élmény volt, a részesei voltunk annak is. Úgyhogy nagyon szép város az is.
1: És az Európai Parlament az milyen? Hát arra azért sokan láttak már biztos képet róla, de azért nem biztos, hogy épp voltak bent.
0: Ugye mi 3 napos tanulmányúton voltunk, ugye az első nap, amikor odaértünk, akkor Offenburgot néztük meg, második nap Strasbourgot, hát Strasbourgban voltunk, és akkor városnézés és minden egyéb, viszont a 3. nap pedig akkor konkrétan az Európai Parlamentbe mentünk. Hát lenyűgöző, óriási, hatalmas élmény és megtiszteltetés számomra, hogy én részt vehettem ezen az utazáson, ezen a kiránduláson, ezen a tanulmányúton. Vicsek Anna Mária parlamenti képviselő fogadott minket, és ő mesélt nekünk az ottani munkáról. Tényleg bepillantást nyerhettünk az ottani világba, ha fogalmazhatok így. Végignézhettük, most nem tudom pontosan, hogy mondják, tanácsteremben is voltunk, ahol épp szavazás is ment, és tudod, annyira érdekes volt számomra az, hogy például a tolmácsok munkája, hát lenyűgöző, zseniális, amit azok az emberek véghez visznek, hogy ahogy én beszélek most magyarul, ő rögtön fordítsa
1: szinkronban,
0: már. Tehát, hogy hihetetlen. Ez
1: az
0: nagyon
1: óriási munka.
0: Igen.
1: És ezen kívül, a tolmácsokon kívül még mi az, ami mondjuk nagyon megragadott az Európai Parlamentben?
0: Maga az intézmény, tehát nagyon nagy.
1: Sürögtek, forogtak az emberek?
0: Igen, meg hát nyilván hatalmas biztonság, tehát, hogy ott azért nem csak úgy van, hogy besétálok én az Európai Parlamentbe, tehát ott átvizsgálnak, minden dolgunkat ki kellett rakni egy ilyen kis tálba, táskát, és akkor szerencsére nem sípolta.
1: Pedig amúgy szokott néha, nem?
0: Igen, tudod, de van is bennünk ilyenkor egy ilyen rossz érzés, hogy jaj, mi van, hogyha megszólal a riasztó, hogy van nálad valami, ami valami fém, vagy valami, amitől ez így beindul ez a rendszer.
1: De aztán bejutottatok sikeresen.
0: Igen, sikeresen bejutottunk, és akkor tényleg körbenéztünk, és hatalmas élmény volt.
1: De így az egészet körbe tudtátok járni? Így valamennyi teremben?
0: Bizonyos részei, tehát nyilván megvan, hogy mi hova tudunk menni, tehát ez megvan szervezve, tehát nyilván nem mindenhová tudunk bemenni, de viszont azt látni, hogy tényleg ott a tanácsteremben már mentek a szavazások, meg a beszélgetett, hogy hú, nagyon-nagyon érdekes volt. Meg az is, amiket mondjuk az Anna Mária elmondott nekünk, hogy ez itt hogyan néz ki, hogyan kell ezt elképzelni, ezt a munkát, uh-huh. a beosztásukat például, vagy tehát tényleg lenyűgöző.
1: Tehát te is azért ilyen fontos embernek érezheted ott magad, nem? Ott azért igen. Megadja azt a feelinget.
0: Igen, teljes mértékben. Van. És hát nyilván oda fel is kell öltözni, olyan dress code van, ami tehát nem egy mindennapi, nem is papucsban például, vagy szandálban, hanem azért egy elegáns öltözetben.
1: Meg kell adni a módját.
0: Pontosan.
1: És a hangulat milyen volt? Egyetemisták voltatok mindannyian?
0: Voltak egyetemisták, voltak középiskolások, tehát egy egész nagy busszal, kétemeletes busszal utaztunk innen Vajdaságból, ugye több intézmény, az Európa kollégisták is például voltak, úgyhogy hát sokan voltak.
1: És tudtatok ismerkedni például így?
0: Igen, ez jó volt, hogy nem volt ilyen klikkesedés, akár a buszon, akár ahogy ott voltunk a városokban. Nyilván mindenki a saját csoportjával ment, annak ellenére, hogy szabad programok voltak. Mi így MTTK-sok, mi így egybe mentünk, és az annyira jó volt különben, tehát hogy így nem az volt, hogy így ketten-hárman akkor itt járkáltunk a városban, hanem tényleg így együtt, és ez ad egy hangulatot.
1: Na de shoppingolni voltatok-e?
0: Igen, az is belefért egy kicsit. Hát én nem nagyon vásároltam most így visszagondolva.
1: Ennek a nézelődés szerintem
0: ilyen
1: különlényege. Igen,
0: annyira jó látni, tudod, a kirakatokat, ilyen híres, nem tudom, márkák, hogy így, wow, ez is hogy néz ki. Azért nálunk itt, amikor sétálsz, azért nem látsz ilyen dolgokat, és ez érdekes számomra.
1: Na, és akkor egy kicsit az MTTK-ról. Te most mesterszakon vagy, ugye?
0: Így van.
1: És szakdolgozatot írsz.
0: Igen, Folyamatban van. A jó munkához idő kell, azt szokták mondani. Igen, az alapképzésen én a FOMO jelenség vizsgálatával foglalkoztam, és az internetfüggőséggel. Ugye a FOMO az, amikor félünk attól, hogy kimaradunk, vagy lemaradunk valamiből, és én, ha jól emlékszem, itt a rádióban beszéltem is már egyszer erről, és most a mesterszakon ezt a témát szeretném kibővíteni a doom scrolling jelenséggel, illetve a mesterséges intelligenciával is valamilyen szinten. Ez a doom scrolling, ez igazából így konyha nyelven azt jelenti, amikor így elővesszük a telefonunkat, és a különböző reels videókat csak görgetjük, és már nem is marad meg az információ, hogy miket néztünk, de hát rengeteg idő elmegy közben.
1: Ez szerintem nagyon sokak számára ismerős, tehát mindenkinek biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is van olyan élménye, hogy egy nap legalább, nem tudom, 10-20 percet ilyesmivel tölt,
0: hát vagy még
1: törget.
0: Többet. Én merem állítani, hogy többet. Igen.
1: Igen. És készítesz majd terveidben van egy kérdőívet, például, hogy ki
0: mennyit telefonozik? Igen, mindenképp lesz kutatás, tehát én szeretem a kutatásokat.
1: Meg azok jók, azok tök jók.
0: Igen, és nyilván célom is az, hogy ezt minél többen kitöltsék, mert nyilván akkor kapunk pontosabb képet, és hát remélem, hogy még nem jutottam oda, hogy kidolgozzam még a kérdőívet, még az elméleti résznél vagyok, de szerintem majd ott valamikor ősszel ez is megtörténik.
1: Meg ezek aktuális témák, de tényleg nagyon, ezt mindenki ismeri, mindenki számára valóságos, és azt hiszem tapasztalja a jó és a rossz oldalát is. Úgyhogy ez tök jó. De milyen témákkal szeretsz még egyébként foglalkozni? Így az életben úgy unblock, mi érdekel?
0: Hú, hát...
1: Ez a legjobb kérdés.
0: Igen, figyelj, így...
1: Minden.
0: Így, hogy műsorvezető vagyok, tehát, hogy meg riporter itt a Pannon RTV-ben, tehát nagyon sok minden érdekel. Én nagyon szeretem a kultúrát, a művészetet. Talán ezek a témák állnak hozzám nagyon közel, és ezen belül igazából, hát nem mondom, hogy minden, de hogy például a színház, a zene, a képzőművészet, tehát ezek a témák közel állnak hozzám, és ezekkel szeretek foglalkozni.
1: De jó, most itt a nyár is, lehet fesztiválozni.
0: Ez
1: is.
0: Meg a másik, igen.
1: Úgyhogy lehet pihenni egy csomót. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgettél velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 12 óra 49 és 29 fokot mérnek Szabadkán. A rendőrök nagyon aktívak ma, Nemesmiliticsen és Zobnaticánál is ott állnak, valamint Szabadkán, korábban azt írták az Enoszu Viber csoportban, hogy motorral is közlekedtek és ellenőriztek, valamint a Rotografikánál állítgatnak. És akkor nézzük is, hogy mi a helyzet a határokon ma. Szerbiából Magyarország felé azt írják, hogy Horgos 2-nél kell 30 percet várakozni, Kelebia Tompánál 12 percet írnak, Horgos 1-nél pedig 15 percet, a többinél pedig kevesebb, mint 7 perc a várakozási idő, valamint Magyarországról, ha Szerbiába közlekedtek, akkor Horgos 1-en 11 percet írtak, Röszke 2-nél 23 perc, és ami nagyon-nagyon sok, tehát 60 perc várakozási idő, az pedig Ásotthalomnál van, úgyhogy aki arra közlekedik, és hogyha van valami friss infója, nyugodtan írja meg nekünk, egyébként pedig közlekedjetek óvatosan.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Dél-Kelet-Európa legnagyobb szivattyús, tározós vízerőművévé válhat a Vaskapu 3, vagyis a Gyerdap 3 projekt, mondta Dubravka Djedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter Bukarestben. A szerb miniszter a tervek szerint ma a szándéknyilatkozatot ír alá Ilie Bolozán román miniszterelnökkel és megbízott energiaügyi miniszterrel az információ csere megkönnyítéséről. A hónap végéig pedig eldől, hogy a hat érdekelt vállalat közül melyek felelnek meg a nyilvános pályázat követelményeinek a munkálatok elvégzésére. Az erőmű kulcsfontosságú lesz Szerbia és az egész régió hosszú távú energiabiztonsága szempontjából, vélik az illetékesek. Kínai állampolgárokat vettek őrizetbe bankkártya hamisítás és azzal való visszaélés miatt. Alapos a gyanú, hogy mások adatait használták fel vásárlásra Belgrádban. Akkor érték őket tetten, amikor az egyik üzletben mobiltelefonnal nagyszámú tranzakciót próbáltak végrehajtani különböző bankkártyák adataival. Feltételezhető, hogy a Telegram alkalmazáson keresztül kapcsolatban álltak egy egyelőre ismeretlen külföldi állampolgárral, aki lopott bankkártyák adatait adta meg nekik. Ezeket a gyanúsítottak betáplálták a mobiltelefonjukba, majd nagy értékű áruk érintésmentes vásárlására használták. A VMS vezette Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeiről számolt be Fejsztámer Róbert polgármester. Elmondta, hogy évi mintegy másfél milliárd dináros költségvetésből gazdálkodtak, amiből számos beruházást sikerült megvalósítaniuk. Az oktatás terén egyebek mellett megújult a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ, az alapfokú zeneiskola, továbbá a Horgosi és a Martonosi óvoda. A kultúra terén fontos a Velebiti Művelődési Ház felújítása, valamint a Magyar Kanizsai mozi újraindítása. Emellett a mezőgazdaságot, az egészségügyi és szociális intézményeket, a különböző helyi közösségeket is segítették. Az elmúlt két évben Magyar Kanizsán 11 nyertes IPA projekt valósult meg. Az önkormányzat két év alatt közel 600 rendezvényt támogatott. Geszti Péter is előad az idei Connect and Grow üzleti konferencián Palicson. Reklámszakemberként, kreatív producerként és mentorként valós vállalkozói tapasztalatával és egyedi humorával ad új lendületet a közösségünknek, ígérik a szervezők. Mint fogalmaznak, előadásában nem száraz elméleteket hoz, hanem a saját bőrén megtapasztalt valóságot. Nyíltan beszél a szakmai kihívásokról, a hullámvölgyekről való kilábalásról és a folyamatos megújulás képességéről. A Connect and Grow üzleti konferenciát szeptember 24-én és 25-én tartják a Palicsi Vigadóban. Célja a vállalkozók szakmai támogatása és az új kapcsolatok kiépítésének segítése kiváló szerbiai és magyarországi szakemberek közreműködésével. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos programkínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A legkisebb látogatókat is számos izgalmas program várja. Légvár, csillamtetoválások, valamint kreatív és tudományos foglalkozások a Tinker Labs munkatársainak közreműködésével. A piknik hangulatáról 17 órától Andy D. DJ gondoskodik. Az esemény gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a vendég a Francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén most 31 fokot mérünk, változó felhőzet mellett holnap még melegebb lesz, a csúcshőmérséklet elérheti a 34-35 fokot.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.
1: A nap vége felé közeledve egy kis programajánlót mondanék, ugyanis holnap Adai nyári esték rendezvény sorozat lesz. Egyértelműen Adán lesznek koncertek, sőt a Színszikász fog fellépni, illetve a Mesélő hangok gyermekelőadás is megtekinthető lesz. Ma pedig 18 órától dr. Fábián Borbála történész előadást tart a Jakobei család címmel a Szabadkai Városi Múzeumban. Rózsa Sándor fesztivál lesz Hajdújáráson vasárnap, ahol főzőverseny lesz, élőzene, úgyhogy nagyon izgalmas programokkal várják ott az érdeklődőket, valamint augusztusban Palicsi piknik is lesz, augusztus 2-án pontosabban, vasárnap helyi borok, kézműves sörök, dzsinalapú koktélok, gazdag gasztronómiai kínálat, zenei programok, úgyhogy minden lesz, lehet válogatni bőven a programokból.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
5: Kutyaszdrávja.
6: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Erre a gondolatra épül az Utópia című előadás, amely az emberi jogokról, a szabadságról és a mindennapi felelősségünkről szól. A darabban nyújtott alakításáért Mészáros Crnkovics Gabriella nemrég elnyerte a Kisvárdai Fesztivál legjobb női alakításának járó díjat. A vele készült beszélgetésből hallhattok most egy részletet.
3: Először is gratulálok a díjhoz. Milyen érzés volt Kisvárdán megnyerni a fesztivált, úgymond, és a legjobb színésznőnek lenni?
4: Hát, nagyon jó érzés volt. Sokszor hallom, hogy, vagy hát szoktuk ezt mondani, hogy a díj az csak egy díj, vagy tehát különösebben, tehát nagyon jól esik, hogyha ha kap az ember. Én azt tudom elmondani magamról, hogy nekem ez most sokat jelentett. Több oka is van ennek. Az egyik az, hogy én nagyon szeretem ezt az előadást. Iszonyatosan sok mindenünk van benne, az alkotó társaimmal együtt, rendezővel, munkatársakkal. Nagyon fontos. Másrészt meg nekem ez az első ilyen hivatalos díjam, tehát az első nagyobb díjam, amit kaptam eddigi munkám során, úgyhogy nagyon megtisztelve érzem magam, és nagyon örülök neki.
3: És ez egy hatalmas dolog. Igen. Orbán András rendezte ugye az Utópia című előadást, amiben igazából te vagy az egyedüli szereplő, mögötted persze van egy zenekar. Kik is pontosan a zenekar tagjai?
4: Tehát gitár, Mina Stojanovics, aki az Újvidéki Színház fénytechnikusa. A doboknál Biljana Sunyka Crnojevics van, aki az Újvidéki Színház öltöztetője, a basszusgitárnál pedig Áljosa Tászovác, aki az Újvidéki Színház díszítője.
3: Ez azért különleges, mert ugye színházi gárdából áll össze, csak nem mindenki színész, közben pedig mégis ugye szereplők. Ez direkt volt így, ugye?
4: Igen, András ezt így szerette volna. Ez tulajdonképpen ugye, tehát hogyha a jogokról beszélünk, és ugye az előadás tartalma az ami, akkor ez is egy nagyon fontos dolog, hogy összeköti az embereket András. Tehát nagyon sokan szerintem a nézőtére meglepődnek azon, amikor ugye én van egy pillanat, amikor bemutatom a zenekart, és hogy milyen ritka eset az, hogy a technikai személyzetből színpadra kerül valaki, és nem is akármilyen formában. Nagyon jó dolog az, hála Istennek, hogy a mi személyzetünknél vannak, akik ilyen csodálatosan zenélnek, és hajlandóak is részt venni egy ilyen úgymond buliban, és ez nekik is nagyon-nagyon izgalmas volt. Mi sokat beszélgettünk erről, ugye, tehát mi ismerjük egymást, ugye a folyosón találkozunk, igen, természetesen szóba állunk, egymással beszélgetünk néha, de hát nincs annyi időnk, hogy most így mélyebb beszélgetéseket folytassunk, esetleg előadások után, de hát azért mindenki csinálja a maga dolgát. Így viszont sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, megismertük egymást, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem nagyon üdítő, nagyon jó élmény volt, és nagyon még jobban tisztelem ezeket az embereket, és nagyon örülök neki, hogy ilyen közel kerültünk egymáshoz. Egyébként iszonyatos nagy feladatot vállaltak. Szerintem, őrült amikor nagyot, belementek, igen, akkor lehet, még ők sem tudták, szerintem, hogy te tudták, hogy mi vár rájuk, de amikor ez tényleg történik, hát nem volt könnyű. És nem volt könnyű, és ez ki is lett mondva, hogy ez tényleg nem egyszerű. Én végig egy magyar hivatalos szöveget mondok, jogi nyelven, amit ugye nyilván magyarul is nehéz követni, de aki egyáltalán nem beszéli a nyelvet, az vajon hogy kíséri le ezt? És ők nagyon, annyira alázatosan dolgoztak, annyira igyekeztek. Ők is átrágták a szöveget, sokszor kérdezték, hogy na most itt melyiket mondod, és akkor mindig néztük, hogy ez most melyik szövegrész, még már ők is fejből körülbelül tudják azt, hogy miről, mert ők is és akarták, és nagyon érdekes, hogy ráéreztek az ízére annak, hogy ahogy ők zenélnek, annak köze kell, hogy legyen ahhoz, amit mondunk, vagy képviselni szeretnénk. És na, nem tudom, én annyira, nekem annyira jó érzés volt, hogy mindannyian szerves részei vagyunk ennek az egésznek, és ők nem csupán a zenészek, hanem tehát úgy állnak ott mögöttem, és olyan töltette, nem tudom elmondani. Tehát minden egyes előadás nagyon-nagyon jó.
3: Tehát ők hozzáadnak mindig.
4: Nagyon
3: és
4: sokat.
3: A próba folyamat alatt is mondjuk ötleteltek ők is, vagy ők is hoztak ötleteket?
4: Az is nagyon izgalmas volt, mert ugye jött a zeneszerző Iréna Popovics Drágo is, aki megimpróztatta őket. És még azt is hozzá kell tegyem, hogy ők nem zenéltek együtt. Tehát ők mindannyian külön-külön zenélnek egy-egy zenekarban, de együtt még sohasem. És összeállította őket, hogy először megnézte, hogy ki mit tud, de neki is van egy sajátságos módszere arra, hogy hogyan vezeti a zenészt. És ezt én is végignéztem, és ennek is nagyon örülök, hogy láttam ilyet, mert nem láttam még ilyet élőben. És sokat dolgozott velük, improvizáltatta őket, adott nekik támpontokat, mutatott nekik dallamokat, tehát nem kotta szerint dolgoztak, hanem ahogy levezette az Iréna őket, és akkor ők hozzáadták a magukét, míg végül kialakultak a számok. Tehát sokáig nem volt lefixálva, hogy most pontosan ez, tehát van ilyen, van olyan, milyen hangulatú legyen. És volt olyan is, hogy engem is bedobott az Iréna, hogy jó, akkor én most a hangommal adjak valami támpontokat, és akkor próbálkoztunk. Nagyon izgalmas volt, és nekik is szerintem.
3: És neked milyen volt a próba folyamat? Sokat improztatok?
4: Sokat is, meg nem is. A kezdetben, ugye volt ennek egy ilyen folyamat, hogy először leülünk, és akkor beszélgetünk. Eleve a szöveget át kellett rágni, mert ha el is olvassa az ember, azért az az alap, de hogy mi mindent foglal magába egy-egy cikke. Iszonyatosan sok rétegű, és Vedrana Bozsinovicsal, aki a dramaturg volt, nagyon sokat, meg hát Andrással is természetesen, tehát így együtt néztük át, hogy ez még mit jelent, mit foglal magába, vajon működik, nem működik, tehát ugye ezzel kezdődött, utána improvizáltam, igen, elég sokat, és aztán amikor elkezdtünk együtt dolgozni, ugye a zenekarral, mert volt egy része, amikor csak én dolgoztam, volt, amikor ők külön dolgoztak, és amikor összeeresztettek bennünket, ott is volt, nagyon, nagyon érdekes volt, én ezt nem is tudom, tehát egyrészt még soha nem voltam így egyedül, úgymond egy produkcióban, hogy ez hogy is alakult. András hagyatkozott rám is, viszont ő neki, ugye folyamatosan ő gondolkodott, és ő már sok mindent tudott, vagy ki akart próbálni, amikor ugye beleküldi a színészt egy helyzetbe, és ez is így folyamatosan alakult. Folyamatos kommunikáció, folyamatos improvizáció, mert én is miközben, tehát volt, hogy hagyott, és akkor én csináltam, és akkor én úgy érzésre csinálgattam valamiket, és aztán és átbeszéltük, és közben is átbeszéltük, és ez ilyen folyamatosan alakuló valami volt, és minden egyes próba alkalmával, többszöri nekifutásból mindig hozzákerült valami, és elvevődött valami, de mindennek az alapja a gondolat volt, tehát a szöveg. A szöveg volt az, amin keresztül kerestük ennek az erejét, az igazságát, azt, hogy itt és most, az, hogy ez most megtörténjen, úgy legyen kimondva, de közben pedig történt, hogy megy a zene, és visz a zene, és hova visz, és hova kell, hogy kifusson. Szóval nagyon, nagyon izgalmas volt.
3: És ugye az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatáról van szó, ugye ez egy nagyon-nagyon tömény, kemény szöveg, ezt hogyan tudtad egyáltalán megtanulni? Tehát, hogy ez hosszú folyamat volt, nem? Azért nehéz
4: nagyon hosszú folyamat. És most bevallok valamit becsületesen. Voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy ez soha nem fog menni. Tehát és magamban is, tehát nem ez vezérelt, hogy jaj, hát ez nem fog menni, hanem egyszerűen küszködtem bele, és volt, hogy azt éreztem, hogy nem igaz. Értem, tudom, hogy mit akarok mondani. De nem tudom elmondani egymás után őket, kimarad, itt nem lehet kihagyni egy szót. Hát egyszerűen ez vagy így hangzik el, vagy totál máshogy, amit nem lehet. Ha ezt választottuk, akkor ezt, és végül nagyon, nem tudom, ilyen eufórikus élmény volt, hogy sikerült, hogy nagyon, az András végig szugerálta felém azt, hogy de menni fog. Ő tudta valószínűleg, vagy legalábbis úgy érezte, hogy ez meg fog történni. De volt egy technika, ami véletlenül és ösztönösen a futás közben tanultam meg a szöveget.
3: De jó. Mert futottál és úgy
4: így tanultam. Van, edzőteremben, futógépen futott, tehát végül ezt találtam ki, hogy összekössem, mert hogy közben kondíció is kell, de ez az egész.
3: Óriási kondíció, ugye?
4: Igen. És jól mondom, ez hogy tud működni, ha futás közben mondom a szöveget, és ott valahogy mélyebbre kerültek ezek a szövegek, és futás közben, és ott volt előttem a szöveg, és ha valami nem jutott eszembe, rá tudtam pillantani, és egyszerűen csak beült, megtörtént. Na nem azt mondom, hogy ha most ezt én így félreteszem, akkor nem felejtem el. Szóval ezt majdnem naponta elmondom, vagy egy-két nap után minden nap újra és újra el kell, hogy mondjam, de a futás az segített, hogy beüljön.
3: És az edzőteremben hogy reagáltak, amikor látták, hogy valaki egy szövegkönyvet tart maga előtt is?
4: Igen, először én is nagyon kellemetlenül éreztem magam, de úgy voltam, próbáltam mindig úgy kitalálni a helyzetemet, hogy az senkit ne zavarjon, és senki ne nézzen. Aztán láttam, hogy vannak itt más furcsa emberek is, és ha látták és elfogadták, és nem hiszem, hogy zavarta őket.
3: És a közönség hogy fogadta ezt a nehéz darabot, vagy egy nehéz szöveget?
4: Nagyon. Már közben, tehát én általában, ugye, nem általában, nem így van, előadás közben én tehát a nézőkhöz beszélek, és keresem a tekintetüket. Uh-huh. És mindenféle tekintettel találkozok, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon nyitottan fogadják. És kommunikálnak velem. Ami nekem, tehát ezt kipróbálni, én ezt addig nem tudtam, amíg nem találkoztam nézővel. Rettegtem tőlük. És Andrással is sokat beszél, és mindig mondta, hogy ne félj az emberektől. Ők veled vannak, tehát ők azok, akik most fognak veled kommunikálni.
3: Kíváncsiak rá.
4: Igen. És ugye nekem is nagyon fontos az, hogy ez a szöveg megszólaljon, érthető legyen, és nagyon jól reagálnak az emberek, és látom, hogy kommunikálnak, figyelnek, van, hogy bólintanak, vagy mosolyognak, vagy jó, van, láttam olyat is, hogy valaki nagyon próbál figyelni, mert ugye szól a zene szinte folyamatosan, és koncentrálnak, de minden esetre tehát annyira jó, hogy mindig megtalálom azokat az embereket, akik nagyon nyitottak, mert persze van olyan is, akin érződik, hogy ő csak ezt nézni szeretné kívülről, és még velem is vegyem fel vele a kommunikációt, ami szintén elfogadható. Igen, és Kisvárdán is például a szakmai beszélgetésen ezt meg is említették, volt fiatal közönség, volt egészen idős közönség, és mind eljött a szakmai beszélgetésre. Annyira jó volt, hogy sokan jöttek, és oda jött hozzám egy néni is, akit pontosan láttam, hogy az első sorban ül, ilyen közelről, és mondjuk ott nem tudtam, hogy ez neki milyen, de szerettem volna tudni, és lám, eljött másnap a beszélgetésre, és utána oda jött hozzám, hogy ő szeretne velem csak egy két szót beszélni, mert ő csak egy mezei néző, aki megnézte ezt az előadást, és nagyon nagy hatással volt rá, és szeretne gratulálni.
3: Jaj, de jó.
4: Volt ilyen, voltak fiatalok, akik szerettek volna bulizni közben, meg felszerettek volna állni, meg vitte őket a zene, és végig mozogtak, és végig kommunikáltak. És volt, aki azt mondta, hogy neki meg pont ez, tehát hogy ő neki jó volt az, hogy az ő kis kényelmes székéből, a biztonságból szemlélje ezt, és úgy élje át. Úgyhogy mindenféle van. Voltak, akik énekeltek velem Győrben.
3: Tényleg?
4: Igen. Van egy pici rész, ahol énekelek, és ismételgetek egy szöveget, és csatlakoztak. És voltam, és ahol többen is csatlakoztak. Úgyhogy ez előadásonként változik. Ugye függ attól is, hogy milyen nyelven beszél a közönség, hogy olvassa el szöveget, vagy nem. Bár hallottam már próbálkozásokat Újvidéken is, amikor szerb anyanyelvűek megpróbálják kántálni azt a szöveget, amit én magyarul mondok. Úgyhogy nagyon, nagyon különböző, minden előadásnak különböző a néző. Yeah, és mindegyik picit más, hogy de nagyon nyitottan reagálnak.

0: A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Elérkeztünk a Presszó végéhez. Remélem, hogy nagyon jól szórakoztatok, és szépen telt a napotok. Nagyon jó időnk van, úgyhogy lehet nyugodtan kirándulni. Strandolásra talán nem épp a legmegfelelőbb, de attól még azt is lehet csinálni. Én Szabó Regina voltam, a jó zenékről pedig Nagy Viktor gondoskodott, most pedig nagyon-nagyon jó pihenést és kikapcsolódást kívánok nektek, holnap pedig Zeci vár titeket. Sziasztok, szép napot!

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejelentette, hogy a Baross Gábor program átfogó vasútfejlesztéseket tartalmaz. A részleteket pénteken ismerteti közösen Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszterrel, aki a program szakmai irányítója. A fejlesztések célja a leromlott vasúti infrastruktúra megújítása, a menetidők csökkentése, a késések mérséklése és a szolgáltatás megbízhatóbbá tétele. A programot azt teszi lehetővé, hogy Magyarország ismét hozzáférhet uniós fejlesztési forrásokhoz, amelyekből a vasút korszerűsítését is finanszírozni kívánják. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Sztárigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. A váratlan jelenség miatt több turista elmenekült a partról. A viharrendszer az Adriai tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott, amelyek elsősorban a Zadari szigetvilágot érintették. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria a déli részén másodpercenként 30, Losiny szigetén pedig 32 méteres széllökést mért. A VMS vezette Magyar-Kanizsai önkormányzat által két... A VMS vezette Magyar-Kanizsai önkormányzat elmúlt két évének eredményeiről számolt be Fejsztámer Róbert polgármester. Elmondta, hogy évi mintegy 1,5 milliárd dináros költségvetésből gazdálkodtak, amiből számos beruházást sikerült megvalósítaniuk. Az oktatás terén egyebek mellett megújult a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ, az alapfokú zeneiskola, továbbá a Horgosi és a Martonosi óvoda. A kultúra terén fontos a Velebiti művelődési ház felújítása, valamint a Magyar-Kanizsai mozi újraindítása. Emellett a mezőgazdaságot, az egészségügyi és szociális intézményeket, a különböző helyi közösségeket is segítették. Az elmúlt két évben Magyar-Kanizsán 11 nyertes IPA projekt valósult meg. Az önkormányzat két év alatt közel 600 rendezvényt támogatott. 52 tanuló kapott VUG diplomát idén Topolya községben, 43 általános iskolás és 9 középiskolás. A diákokat Szatmári Adrián Topolya polgármestere fogadta és ajándékozta meg a rendkívüli tanulmányi eredményükért. Topolya nem csak őket támogatja, az általános iskola első osztályából induló gyerekek egyszeri 8000 dináros, az elsős középiskolások 10000 dináros támogatást kapnak, az egyetemistáknak pedig 9 hónapon keresztül havi 8000 dinár ösztöndíj jár. Emellett úti költségtérítést is biztosít az önkormányzata a diákoknak.
0: Sport.
8: Idén nyáron Adán is elindult a hiánypótló kajaksuli. A cél, hogy a helyi gyerekekkel is megismertessék a vízi sportok szépségeit. Bár a folyópart adott, több fiatal csak most ismerkedik meg igazán a Tiszával. A kezdeményezés mögött egy helyi ötletgazda áll, akinek a Zentai Tiszavirág Kajakklub nyújtott szakmai partnerséget a megvalósításhoz. A mostani turnus szombaton gyakorlati vizsgával zárul. A távot sikeresen teljesítő gyerekek diplomát kapnak.
0: Időjárás.
8: Szabadkán jelenleg 31 fok van, holnap változó felhőzetre is még melegebb időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet elérheti a 34-35 fokot.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
13: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted. Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalic@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. 188 ember vesztette életét Szerbia útjain az idei év első 6 hónapjában. Ez kevesebb, mint az elmúlt 5 év azonos időszakának 221 fős átlaga. Ugyanakkor a turisztikai szezon továbbra is a legkockázatosabb időszaknak számít, közölte Slavisa Lakicevic, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője. Az év első felében több mint 8000-en sérültek meg közlekedési balesetben. A legtöbb áldozat a 30 és 64 év közötti korosztályból került ki, de 44 fiatal és 4 gyerek is életét vesztette. A rendőrség szerint a halálos balesetek közel felét a gyorshajtás okozta, míg az esetek 12%-ában az alkohol is szerepet játszott. A Tisza kormánya a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejelentette, hogy a Baross Gábor program átfogó vasútfejlesztéseket tartalmaz. A részleteket pénteken ismerteti közösen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, aki a program szakmai irányítója. A fejlesztések célja a leromlott vasúti infrastruktúra megújítása, a menetidők csökkentése, a késések mérséklése és a szolgáltatás megbízhatóbbá tétele. A programot azt teszi lehetővé, hogy Magyarország ismét hozzáférhet uniós fejlesztési forrásokhoz, amelyekből a vasút korszerűsítését is finanszírozni kívánják. Geszti Péter is előad az idei Connect and Grow üzleti konferencián Palicson. Reklámszakemberként, kreatív producerként és mentorként valós vállalkozói tapasztalataival és egyedi humorával ad új lendületet a közösségünknek, ígérik a szervezők. Mint fogalmaznak, előadásában nem száraz elméleteket hoz, hanem a saját bőrén megtapasztalt valóságot. Nyíltan beszél a szakmai kihívásokról, a hullámvölgyekből való kilábalásról és a folyamatos megújulás képességéről. A Connect and Grow üzleti konferenciát szeptember 24-én és 25-én tartják a Palicsi Vigadóban. Célja a vállalkozók szakmai támogatása és az új kapcsolatok kiépítésének segítése kiváló szerbiai és magyarországi szakemberek közreműködésével.
10: Sport.
11: Strand kézilabda torna lesz a hétvégén Palicson. A július 17-e és 19-e között megrendezésre kerülő verseny az Európai Kézilabda Szövetség kvalifikációs sorozatának része. Pénteken a fiataloké lesz a főszerep, szombaton és vasárnap rendezik a versenyprogramot. Idén 15 csapat vesz részt a tornán.
10: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Holnap változó felhőzetre és még melegebb időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet elérheti a 34-35 fokot.
0: Készen állsz?
5: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
5: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
7: Hatalmas károkat okoz a sertéspest is Szerbiában. Dél-Kelet-Európa legnagyobb szivattyús, tározós vízerőművévé válhat a Vaskapu 3. Átfogó vasútfejlesztési programmal készül a Tisza kormány. Július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkentik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót Szerbiában. Az elmúlt este kiderült, Argentína küzd meg Spanyolországgal a foci VB vasárnapi döntőjében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Már csaknem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestist Szerbiában, legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Dóró Alen összeállítása.
8: Munkagéppel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőzött farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több ezer disznót kellett leölni az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az északbácskai sertésfarmokat azonban eddig elkerülte a fertőzés. A ludasi Engi Norbert telepén is szigorú biztonsági előírások mellett zajlik a munka, stábunk sem mehetett az állatok közelébe.
9: Elsősorban a gazda nagyon kell, hogy ügyeljen a saját állományára. Itt nagyon fontos a fertőtlenítés, és minél kevesebb idegen forduljon meg a farmon, vagyis szinte senki, csak a maga gazda, vagy aki a jószágokat ellássa és gondozza. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog. Sajnos, hogy ez egy nagy kárt okoz a sertéstenyésztésben, mivel mi vágóhiddal is rendelkezünk, úgyhogy itt majd a sertés hiányt is szerintem elő fogja idézni.
8: Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár. Emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Dr. Márton Ferenc állatorvos.
10: Többféle lefolyása lehet a betegségnek, hát van egy úgynevezett perakut, túlheveny, magyarul lefolyása. Ez olyan, hogy egy nagyon magas láz megjelenik, 42 fokos láz akár, és egy nagyon gyors elhullást okoz. Ez hát gyakorlatilag csak boncolással, illetve korbanztani vizsgálatokkal deríthető fel, illetve hát van ennél jellegzetesek, tehát ez az akut lefolyású formája, mert egy picit több idő telik el, tehát itt is nagyon magas lázzal találkozunk, ugye a, úgymond a szívtől távoli testrészeket, tehát farok, fül, orr, karimán bevérzések, tehát ilyen kékes elszíneződések láthatók, véres hasmenés, a hányás egy nagyon jellegzetes tünet, és ugye relatíve rövid időn belül elhullások.
8: Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter nyugalomra intett, hiszen a betegség az emberre nem veszélyes. A tenyésztők pedig kártérítésre számíthatnak. Azok viszont, akik nem tartják be a biztonsági előírásokat, és már nem első ízben jelentkezik farmjukon az afrikai sertéspest is, azokra büntetést róhatnak ki. A bírságok maximálisan meg lesznek növelve. Ez a tenyésztőkre is vonatkozik, hiszen nem ritka, hogy egyes farmokon másodszor vagy harmadszor jelentkezik a sertéspest is, vagyis nem végeztek fertőtlen, nem tartották be az előírásokat, szankciókra számíthatnak, egyeseknek a sertéstartás is be lesz tiltva tartósan. Azok is büntetésre számíthatnak, akik nem tartják be az előírásokat és bemennek az erdőbe. A vaddisznó populációt csökkenteni fogjuk, tilos lesz a vargánya szedése is ebben a periódusban a fertőzött körzetben. Sok előírás van, biztos kifelejtek valamit, de több tucat dolog van, amelyeket világosan, írásos formában megkapnak az érintettek. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többek között Magyarországon, Romániában és Horvátországban is igyekeznek megfékezni a kort.
7: Dél-Kelet-Európa legnagyobb szivattyús, tározós vízerőművévé válhat a Vaskapu 3, vagyis a Gyerdap 3 projekt, mondta Dubravka Dzsedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter Bukarestben. A szerb miniszter a tervek szerint ma szándéknyilatkozatot ír alá Ilie Bolozár román miniszterelnökkel és megbízott energiaügyi miniszterrel az információcsere megkönnyítéséről. A hónap végéig pedig eldől, hogy a 6 érdekelt vállalat közül melyek felelnek meg a nyilvános pályázat követelményeinek a munkálatok elvégzésére. Az erőmű kulcsfontosságú lesz Szerbia és az egész régió hosszú távú energiabiztonsága szempontjából, vélik az illetékesek. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejelentette, hogy a Baross Gábor program átfogó vasútfejlesztéseket tartalmaz. A részleteket pénteken ismerteti közösen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, aki a program szakmai irányítója. A fejlesztések célja a leromlott vasúti infrastruktúra megújítása, a menetidők csökkentése, a késések mérséklése és a szolgáltatás megbízhatóbbá tétele. A programot azt teszi lehetővé, hogy Magyarország ismét hozzáférhet uniós fejlesztési forrásokhoz, amelyekből a vasút korszerűsítését is finanszírozni kívánják. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyagellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Egy mémoldal kapcsán indult vita a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma és a Vajdasági Magyar Újrakezdés között, hogy miről is van szó, Dudás Dánieltől hallhatják.
0: Elsőként a Vajdasági Magyar Újrakezdés adott ki közleményt, amelyben azt írják, ugyanazon a napon, amikor Pásztor Bálint a megbékélés és az együttműködés álarcát öltötte magára, elindult az a lejáratú mémoldal, amelynek egyetlen célja a Vajdasági Magyar Újrakezdés gúnyolása és hiteltelenítése. Erre reagálva a VMS Ifjúsági Fóruma úgy fogalmazott, a Vajdasági Magyar Újrakezdés jogosan hívja fel a figyelmet az érintett mémoldalra. Az oldal a pártvezetés és a VMS Ifjúsági Fóruma vezetésének tudta nélkül néhány túlbuzgó ifis kezdeményezésére jött létre. Miután az ügy nyilvánosságot kapott, a VMS elnöke azonnal intézkedett, az oldalt pedig törölték. Kiemelik, a VMS Ifjúsági Fóruma ugyanakkor felszólítja a Vajdasági Magyar Újrakezdést, hogy hasonló következetességgel lépjen fel azokkal a mémoldalakkal szemben is, amelyeket a VMU tagjai, a VMS, a Magyar Nemzeti Tanács, illetve a szervezetek tisztségviselőinek lejáratására működtetnek, és gondoskodjanak azok haladéktalan megszüntetéséről.
4: Sport.
7: Argentina hajrában fordítva 2-1-re legyőzte Angliát az Észak-amerikai labdarúgó világbajnokság második elődöntőjében Atlantában, így bejutott a VB döntőbe, amelyet vasárnap New Yorkban játszik a másik fináléba jutó Spanyolország ellen. A részleteket Sós Georginától hallják.
11: Felejthető volt az angol-argentin VB elődöntő első félideje, a második játékrészben azonban megérkezett a foci. A szünet után Argentina nagyobb fokozatba kapcsolt, ám vezetéshez mégsem a dél-amerikaiak jutottak. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett Angliának, de azután az európai csapat visszaállt védekezni, viszont az argentinok kitartóan próbálkoztak a gólszerzéssel. Egy percre sem vetette vissza őket, hogy hátrányba kerültek, világbajnoki címvédőhöz méltó akciókkal szorították be Angliát, amelynek védelme azonban tette a dolgát. A mérkőzés folytatásban már csak védekeztek. Bánhatják is az angolok, hogy ennyire átengedték a terepet ellenfelüknek, mert a 85. percben a jobb szélen kavargó Lionel Messi középre adta a labdát Enzo Fernandeznek, aki mintegy 20 méterről a labdát 107 km/h sebességgel megrúgva a kapu jobb oldalába zúdított. Ezzel Argentina kiegyenlített. De nem volt megállás. A hosszabbítás második percében járva Lionel Messi ívelt be jobbról Lautaro Martineznek, aki 4 méterről a kapuba fejelt. A címvédő Argentina megfordította a meccset, a végeredmény Anglia-Argentina 1-2. A helyszínen több mint 40 000 argentin drukker skandálta a két gólpasszt jegyző Messi nevét, aki 39 esztendősen ismét közelebb hozta a válogatottat a világbajnoki címvédéshez. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New Yorki döntőben, míg az angolok egy nappal korábban szombaton 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen. És ha már döntő, a FIFA azt ígéri, a foci VB fináléjában hosszabb lesz a szünet, világsztárok lépnek majd fel a félidőben. Annyit árultak el előzetesen, hogy a produkció legalább 11 perces lesz, és olyan világhírű előadók lépnek színpadra, mint Shakira, Madonna, Justin Bieber vagy a Coldplay. A show nem csak a szórakoztatásról szól majd, hanem jótékonysági célt is szolgál. A bevételből hátrányos helyzetű gyerekek oktatását és sportolási lehetőségeit támogatják majd.
7: A pontos idő 4 óra 10 perc.
4: Időjárás.
12: A nap további részében is kellemesebb időnk lesz, mint az elmúlt napokban, ugyanis csökkent a hőmérséklet. A mai csúcsok Szabadkán és környékén 30-32 fok körül alakulnak. Helyenként záporokra is lehet számítani.
4: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió. A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.
13: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
17: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!

Adon. Azt mondták, keresek egy kiutat, vagy kérjek segítséget. Velem van a baj, hogy nem bírom a feszültséget. Nehezen kapok levegőt és gyorsan ver a szív. Kinyitom a szemem, egyből minden olyan negatív. Kezek nyúlnak értem, de te keresek egy kiutat, vagy kérjek segítséget. Velem van a baj, hogy nem bírom a feszültséget. Nehezen kapok levegőt és gyorsan ver a szív. Kinyitom a szemem, egyből minden olyan negatív. Kezek nyúlnak értem, de aztán el is löknek. Éjszaka itt vannak az ágyam alatt a szörnyek.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én döntöm.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Panno Rádióban.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
9: Hey, I'm Martin Jensen.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: This is Alexandra Stan and this is my new track. It's my life on your station.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
4: Hey everyone, this is Duncan Lawrence.
5: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Retrodiszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás. It's me, Purple Disco Machine.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
6: What's up, it's Marshmallow.

0: más hirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzlet rendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
4: Hey, what's up? I'm Armin van Buuren.
5: And this is Alesso. And you're listening to our brand new track, Leave a Little...

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Best of Csillagullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 91.5 Pannon Rádióban.
1: Kaigo. We're One Republic, and you are checking out our new single, Jason Paradise.
2: Csillagullás, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: Anima. I'm Ellie Goulding. I feel hypnotized, circles in my eyes. Csillaghullás.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
4: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
3: A Pannon Rádióban.
5: Listen to my little song, Crazy What Love Can Do. With Becky Hill and Ella Henderson.
4: Csillaghullás.

0: hogy akarod. Főleg, ha lemegy a nap.
1: Reklám.
2: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: This is Martin Garrix.
7: Yo, this is Macklemore.
8: Yo, what's up? I'm Patrick Stump, and this is
9: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Már csaknem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspest is Szerbiában, legutóbb egy délbácskai telepen is. A kúr ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kúrt. Dél-Kelet-Európa legnagyobb szivattyús tározós vízerőművévé válhat a Vaskapu 3, vagyis a Gyerdap 3 projekt, mondta Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter Bukarestben. A szerb miniszter ma szándéknyilatkozatot írt alá a román miniszterelnökkel és a megbízott energiaügyi miniszterrel az információcsere megkönnyítéséről. Az erőmű kulcsfontosságú lesz Szerbia és az egész régió hosszú távú energiabiztonsága szempontjából, vélik az illetékesek. Meteo-cunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Sztárigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. A viharrendszer az Adriai-tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott, amelyek elsősorban a Zadari szigetvilágot érintették. A nagybecskereki Szatmári Karolina lánykollégiumban és a múzsiai Emmaus fiú kollégiumban őszre többen lesznek, mint az elmúlt tanév végén voltak. A kollégiumoknak köszönhetően vannak még magyar középiskolai tagozatok Nagybecskereken. A kollégiumok elsősorban a bánáti fiataloknak kínálnak kiváló továbbtanulási lehetőséget. Argentína döntőbe jutott a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő argentin csapat 2-1-re legyőzte az angol válogatottat az atlantai elődöntőben. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Myanmarban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.
4: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Non-stop hip-hop 91.5 MHz.
1: Let's get creep.

0: Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig 91.5-ön.
1: Yo, calm down, nigga. Calm down.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: And the bass.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.